0: Nekem nem kell. Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Súlytalan július este, dallamok húztak a csendben.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kritikus gondolkodás, együttműködés és kevesebb teher. Ezekkel az üzenetekkel indul az új tanév. 5 milliárd helyett 10 milliárd forint jut szociális tűzifára. Egyre többen vásárolják online a nemzetközi vonatjegyeket. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: A kritikus gondolkodást és a kreativitást helyezni a középpontba az új oktatáspolitika. Magyar Péter miniszterelnök a nagykanizsai országos tanévnyitón azt mondta, az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok megtanuljanak gondolkodni, egymásért kiállni és csapatként működni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a kormány olyan iskolákat szeretne, ahol nem újabb követelményekkel és terhekkel nehezítik a tanárok és diákok életét. Ehelyett nyugodt fejlődést, nagyobb teret a kreativitásnak, valamint olyan oktatási környezetet ígérnek, amelyben a gyerekek megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő területeket és foglalkozásokat. Rendkívüli tanítási szünetet is javasol a tanítanék mozgalom, ha az iskolai tantermekben legalább két egymást követő tanítási napon 31 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jelenleg az iskolákban az előírás csak a minimális tantermi hőmérsékletet szabályozza, felső határ nincs. A szervezet szerint rendkívüli szünet esetén a fenntartónak a szülők kérésére hűvösebb épületbe kellene biztosítania a gyermekek felügyeletét vagy étkeztetését. A tanítanék a javaslatot már eljuttatta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnak is. Lemondott a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. Lőrincz Viktória miniszter közösségi oldalán közölte, hogy munkatársa személyes okokra hivatkozva jelentette be távozását. A tárcavezető szerint az ügy kapcsán politikai találgatások és összeesküvés elméletek is megjelentek. Hozzátette, hogy a minisztérium dolgozóinak magánéletét tiszteletben tartva nem kívánják kommentálni a Fidesz által terjesztett állításokat. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a 2026-27-es fűtési időszaktól az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint jut a programra. Az indoklás szerint az állami forrás 2019 óta érdemben nem emelkedett, miközben jelentősen változtak a piaci és környezeti feltételek. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely alapjaiban átalakítja a hazai vízügyi és agrártámogatási rendszert. A legfontosabb változás, hogy a lehulló csapadékot és a folyók többletvizét a jövőben nem minél gyorsabban vezetnék el, hanem lehetőség szerint a tájban és a talajban tartanák. Ennek érdekében mezőgazdasági területeket is bevonhatnak az időszakos víztározásba, módosíthatják a támogatási rendszert és szigoríthatják a vízkivételek ellenőrzését. Az Alföldön a becslések szerint nagyobb árvizek idején akár 2-4 milliárd köbméter vizet is vissza lehetne tartani. Egyre többen vásárolják meg online a nemzetközi vonatjegyüket. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, és csak nem 65%-uk digitális csatornát választott. Egy évvel korábban ez az arány még csak 61% körül volt. A pénztári vásárlások aránya közben 35% közelébe csökkent. Június óta a nemzetközi jegyek MÁV Plus alkalmazásban is megvásárolhatók már. A 16 országban érvényes Start Európa ajánlatot, idén pedig már 550 ezeren választották. Új startup programot indít doktoranduszoknak a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek. Az első tanulási és felfedezési szakasz októberig tart, ezt novembertől januárig a projektindítás, majd júniusig a projektfejlesztés követi. A résztvevők jövő júliusban szakmai zsűri, befektetők és iparági szakértők előtt mutathatják be ötleteiket. A programban résztvevő doktoranduszok ösztön díjat és projektfinanszírozást is kapnak. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az elsőtől 8. évfolyamos diákokig kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyermekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén 100 ezer forintba is kerülhet. Négy alapelvre építi új oktatási és gyermekügyi szemléletét a minisztérium. Kereki Judit államtitkár szerint a gyermekközpontúság, a partnerség, a társadalmasítás, az adatvezérelt döntéshozatal, valamint a méltányosság kerül a középpontba. A tárca az óvodák, bölcsödék és pedagógiai szolgálatok működésében is változásokat készít elő. Az államtitkár most hangsúlyozta, a döntések kialakításában a pedagógusokat és más gyermekekkel foglalkozó szakembereket is szeretnének vonni, tapasztalataikra pedig hosszú távon is számítanak. Megkéseltek két fiatalt vasárnap hajnalban Debrecenben a Múzeum utcában. A rendőrség szerint egy 64 éves férfi szóváltásba keveredett két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A mentők egy 23 éves férfit életveszélyes, 24 éves társát pedig súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrök a személy leírás alapján megkezdték az elkövető keresését, és két órával később el is fogták. A férfit őrizetbe vették, letartóztatását pedig már kezdeményezték. Szakember hiány miatt is átalakulhat a magyar egészségügyi ellátórendszer. A tervek szerint egyes szakellátásokat nagyobb centrumokba szervezhetnek, ahol több orvos és szakdolgozó biztosíthatja a folyamatos működést. Ez egyes helyeken osztály összevonással vagy funkcióváltással is járhat. Konkrét intézménylistáról azonban egyenlőre nincs szó. Helyben az alapellátás és a járóbeteg szakellátás szerepe erősödhet. Az év végére ígért országos állapotfelmérés után derülhet ki, hol milyen változás válhat szükségessé. Nem biztos, hogy a jövőben minden nyugdíjas a havi járandóságával arányosan kapja meg a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány még nem hozott végleges döntést, de a rászorultság fontos szempont lehet. Ez azt jelentheti, hogy az alacsonyabb nyugdíjból élők arányaiban nagyobb támogatást kaphatnak, amíg a magasabb ellátások után korlátozhatják a plusz kifizetést. A részletes szabályok egyelőre nem készültek el. Rendkívüli tanítási szünetet is javasol a Tanítanék mozgalom, ha az iskolai tantermekben legalább két egymást követő tanítási napon 31 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jelenleg az iskolákban az előírás csak a minimális tantermi hőmérsékletet szabályozza, felső határ nincs. A szervezet szerint rendkívüli szünet esetén a fenntartónak a szülők kérésére hűvösebb épületbe kellene biztosítania a gyermekek felügyeletét vagy étkeztetését. A Tanítanék a javaslatot már eljuttatta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnak is. Lemondott a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. Lőrinc Viktória miniszter közösségi oldalán közölte, hogy munkatársa személyes okokra hivatkozva jelentette be távozását. A tárcavezető szerint az ügy kapcsán politikai találgatások és összeesküvés

0: alapjaiban átalakítja a hazai vízügyi és agrártámogatási rendszert. A legfontosabb változás, hogy a lehulló csapadékot és a folyók többletvizét a jövőben nem minél gyorsabban vezetnék el, hanem lehetőség szerint a tájban és a talajban tartanák. Ennek érdekében mezőgazdasági területeket is bevonhatnak az időszakos víztározásba, módosíthatják a támogatási rendszert és szigoríthatják a vízkivételek ellenőrzését. Az Alföldön a becslések szerint nagyobb árvizek idején akár 2-4 milliárd köbméter vizet is vissza lehetne tartani. Egyre többen vásárolják meg online a nemzetközi vonatjegyüket. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, és csak nem 65%-uk digitális csatornát választott. Egy évvel korábban ez az arány még csak 61% körül volt. A pénztári vásárlások aránya közben 35% közelébe csökkent. Június óta a nemzetközi jegyek MÁV Plus alkalmazásban is megvásárolhatók már. A 16 országban érvényes Start Európa ajánlatot, idén pedig már 550 ezeren választották. Csökkent a sertés és csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az egy évvel korábbihoz képest. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint a nyers húsok ára 10-23% közötti mértékben mérséklődött. A legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mérték, amelynek beszerzési ára mintegy 1130 forint volt kilogrammonként. A darált sertés hús csak nem 13%-kal lett olcsóbb. A csirkehúsoknál 5-10%-os csökkenést mértek, a csirkemelfilé ára pedig 2019 forintról 1800 forintra mérséklődött. Szakképzési párbeszéd címmel regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel összesen 13 helyszínen. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium célja, hogy közvetlenül megismerje a szakképzésben dolgozók tapasztalatait, javaslatait és a rendszer problémáit. A tárca közlése szerint az elmúlt közel 100 napban már összeállították a legfontosabb strukturális gondok térképét, most pedig közös megoldási javaslatokat dolgoznának ki a résztvevőkkel. Egy-egy fórumon 30-an vehetnek részt, további 5 szakember váró listára kerülhet. Jelentkezni szeptember 3-áig lehet előzetes regisztrációval. Új ingyenes képzésekkel segítik a pedagógusokat az anafilaxiás, allergiás gyermekek biztonságának növelésében. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek érintett. A tanévkezdés előtt az intézmények ingyenes online képzést kaptak, emellett oktató videó mutatja be az EpiPen használatát is. Egy gyakorlati segédlet is készül, amely konkrét eljárásrendet, valamint hasznos tippeket és tanácsokat ad a pedagógusoknak arra az esetre, ha súlyos allergiás reakció alakulna ki. Szeptember 1-től önkéntes tőketörlesztési moratórium nyílik meg a nehéz helyzetbe került agrárvállalkozások előtt. A konstrukció 2027 végéig adhat könnyítést, de csak a tőketörlesztést függesztheti fel, a kamatokat továbbra is fizetni kell. A program mintegy 500 milliárd forintos hitelállományt érinthet, a részvétel azonban nem automatikus. A vállalkozásoknak külön kell jelentkezniük, és a bankok saját szempontjaik alapján döntik el, ki számít rászorulónak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a cél az, hogy az aszály és a romló gazdasági környezet miatt veszélybe került vállalkozások talpon maradjanak, mert tömeges kiesésük már az ország élelmiszer önellátását is veszélyeztetheti. Több banki szolgáltatás is átmenetileg leáll szeptemberben az Erste Banknál. A pénzintézet szeptember 18-án este 10 órától másnap délelőtt 10-ig rendszerfejlesztést végez. Ez idő alatt nem lesz elérhető a George App és a web. Nem lehet azonnali átutalást indítani, és az internetes bankkártyás vásárlás is szünetel majd. Éjfél és hajnal 4 között az azonnali utalások fogadása sem működik. A bolti bankkártyás fizetés, valamint a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és befizetés ugyanakkor elérhető marad az Erste-nél. Október 1-én este pedig újabb 5 órás leállás következik majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Bár szeptember 1 van is, becsengettek az iskolákban, az időjáráson ez még ma nem látszik. Ma térségünkben sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkülhet, délután azonban 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Megkeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
2: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg. Na, George-ék megették a kapcsolókat.
1: Tehát ez a... De így hogy szállunk fel? De
2: igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így. De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag, így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehérjék vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
1: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
2: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes doboztizol,
1: akkor még maradt az alján egy kicsi.
2: Akkor van benne fehérje.
1: Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
2: De itt vannak. Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
1: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Váci Zolinak a juice-ba, hogyha mondaná egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotóelemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jön a család hétvégén? Egyenek mikroműanyagot.
2: Te általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
1: Végy két kólás flakont.
2: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
1: Pácba,
2: igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni.
1: Igen, de hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
2: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
1: Igen, és a kekszbe lesz csomagolva nem ilyen fényes papír, hanem az egyikön Szent Király lesz, a másikon Mizse.
2: Hát amelyiknek éppen a címkéje benne maradt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Vidám reggelt, jó sportolást. Na, volt-e a sportvilágában vidámság a hétvégén? Mit hoztál?
3: Volt vidámság is és szomorúság is, úgyhogy mind a kettőről beszámolunk majd. A döntetlenek hétvégéje volt a régiónk csapatainál ez a forduló a labdarúgó NB1-ben, mert hogy a Kisvárda is, a Nyíregyháza és a Debrecen is döntetlent játszott, úgyhogy mind a három csapat egy-egy pontot szerzett. A Debrecen hátrányból fordított, a Kisvárda szintén hátrányból fordított, és a Nyíregyházára is igaz. Ugyanez, úgyhogy...
2: Akkor végül is ez egy jó döntetlen.
3: Hát összességében igen, talán a Nyíregyháziaknál lehet némi hiányérzet, és talán a Kisvárdánál is, hiszen mind a két csapat egy picit közelebb állt a győzelemhez. Hozzáteszem, hogy a Nyíregyházának rengeteg helyzete volt, 21 lövési kísérlete volt a Paks ellen, úgyhogy ezek vagy levágódtak, vagy elkerülték a kaput, de az utolsó pillanatokban a 80. perc után sikerült egyenlíteni, és aztán még a 93. 4. percben is még volt egy nagy helyzete a Nyíregyházának, megnyerhette volna ezt a mérkőzést. Úgyhogy döntetlenek mind a három csapat ott a középmezőnyben található a tabellán. Hétvégén rendezték az első akvatlon versenyt Nyíregyháza, nem volt még ilyenre példa. Duatlon volt már, triatlon volt már, ugye úszás, futás és kerékpározás, ugye a duatlonnál is úszás után kerékpározás, vagy éppen futás. Most itt az volt az akvatlonnál, hogy először úsztak, aztán utána pedig futottak, és ilyen jellegű verseny még soha nem volt. Ráadásul a Bojtosítóban még szerintem az elmúlt 30 évben senki nem úszott, vagy legalábbis szándékosan biztosan nem. Megvizsgálták, jó volt a vízminőség, és hát Bütyök József, illetve Kovács József Bütyök emlékére, miután emlékév van a születésének 100. évfordulóját ünneplik Nyíregyházán, ebből az alkalomból, aki itt tanult meg úszni a Bojtosi tóban, ezért is rendezte a róla elnevezett egyesület többek között az önkormányzata karöltve ezt a versenyt, illetve nagyon sokan jöttek különböző helyszínekre, olimpikonok is, például Szabó Gabriela vagy Zubor Attila, kajakos és egykori olimpikon úszó is megtisztelte az eseményt, és ha már itt voltak, akkor rajthoz is álltak egy ilyen csapatváltóban. Hát nyilván Zubor Attila úszott, volt, hogy háttal, volt, hogy nézegetett jobbra-balra, így is torony magasan a legjobb úszó volt. Tehát így, miközben mindenki erőlködött, ő ilyen laza karcsapásokkal, szemüveget igazgatva kényelmesen teljesítette a távot. Szabó Gabriela pedig, aki egyébként kajakos, ő nagyszerűen fut, hát előző nap még ilyen 10-16 kilométer közötti távot futott, bemelegítés képen, itt azért sokkal rövidebb volt a táv, és nagyszerűen teljesítettek, de tényleg egy jó dolog volt, hogy ilyen ismert sztárokat is lehetett látni az eseményen. És hát rengetegen voltak a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztiválon vasárnap, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon sokan érkeztek Debrecenből, Hajdúsámsonról, Budapest környékéről, Dunakeszi, Göd, tehát rengetegen voltak, és voltak külföldiek is. Olyannyira, hogy volt olyan kategória, amit egy francia srác nyert meg, aki egyébként Debrecenben tanul az egyetemen, de Franciaországból érkezett, és ha már éppen itt volt egy futóverseny, akkor úgy gondolta, hogy megméretteti magát, abszolútban is dobogóra állhatott, és aztán a saját kategóriáját meg megnyerte a félmaratoni távon, mert hogy rengeteg táv volt, 2,5 kilométer volt a legrövidebb táv, és 21 kilométer a leghosszabb. Itt voltak, akik csapatban, trióban vagy dúóban teljesítették a 21 kilométert, és volt egy jótékonysági táv is, ami 1 kilométer volt, illetve egy gyerek táv is, ami szintén 1 kilométer, úgyhogy egy egész délelőttös program volt.
2: A saját bevallásod szerint most mennyi lenne az a leghosszabb táv, amit le tudnál?
3: Az a gyerek táv, igen. Az talán menne. Ne, nyilván én soha nem voltam jó futó, meg nem is tudtam, hogy miért. Kerékpározás, minden más jól megy, a futáshoz valamiért nem. Nem is nagyon élveztem, megmondom őszintén, soha azt, hogy futottam. Maximum azt, hogy jó, most egy kicsit már többet tudtam futni, de tegnap összefutottam egy ismerősömmel, aki egyébként már ilyen félmaratonokat is futott, és ő maga is azt mondta, hogy neki ez már most unalmas, most áttér a 100 méterre.
2: Nem mondom, ez az
3: elég komoly váltás, hogy most attól sprinter akar lenni 50 évesen. Tehát, hogy így hirtelen eszébe jutott, hogy ez nem neki való.
2: Az életkor előhaladtával egyre türelmetlenebb az ember, nem bírja kivárni a 21 kilométert.
3: Azt mondta, az izomzat miatt meg kell tartani az izomzatot, és nyilván a hosszú távfutás az nem annyira ilyen szempontból barát, hanem inkább az a kardiót tartja, meg a szívet tartja rendben, a rövid táv meg inkább az izomzatot. Hát mondtam, hogy akkor találd meg valahol a kettő között.
2: 800?
3: Hát mondjuk egy ilyen 2-3 kilométer, azért 21 kilométer után 100 méterre leállni azért mégiscsak elég nagy váltás, úgyhogy legyen egy ilyen 3-5 kilométer, csak szólok, hogy most lesz a veled futás majd egyébként Nyíregyházán a hétvégén, ott meg 3 kilométer a táv, úgyhogy itt ki is próbálhatja, hogy milyen az, amikor sprintelt. Egyébként negyedik lett a kategóriájában, és az a legbosszantóbb, mert az első hármat jutalmazták, tehát ott volt a dobogón, és mondta is, hogy utolsó 800 métert meg akartam úgy húzni, hogy jó, akkor most kipróbálom, hogy milyen, amikor sprintelek, hát 200 méter sikerült, úgyhogy ott bukott el tulajdonképpen, hogy nem lett dobogó. Sajnos érkezett egy tragikus hír is, egy nagyon szomorú hír is a tegnapi napon. 68 éves korában itt hagyott bennünket Képíró János, akik ismerték, vagy Debrecenből, vagy Nyíregyházáról, egy nagyon szerethető, szimpatikus emberről van szó. Ő a Loki bajnok csapatánál, amikor a Bajnokok Ligájában is indultak, akkor a biztonságért ő volt a felelős, de a pályakarbantartást is ő felügyelte. Amikor épült a Nagyerdei stadion, akkor Nyíregyházán játszotta egyébként a Debrecen a nemzetközi kupa mérkőzéseit, és akkor is, én akkor találkoztam vele először beközött, és akkor itt még ő mutatta meg például, hogy miért állnak a fűszálak úgy, hogy az egyik balra, a másik jobbra, és fentről ez neked olyan hatást kelt, mintha csíkos lenne, tehát hogy ez van egy speciális gép erre. Később Nyíregyházán az örökösföldi pálya építésénél is segédkezett, a stadionban is ott volt, aztán Debrecenben is sokat dolgozott, szóval tegnap sajnos egy hosszantartó betegség után itt hagyott bennünket, őszinte részvétünk az egész családnak. Ralf Schumacher pedig mehet a kórházba egy műtétre. Jetski versenyen indult, hát úgy tűnik a Schumacher családnak nem szabad se motorra, se síelésre, se
2: jetskire. Nem szabad váltani a Forma 1-re.
3: Nem, tehát nekik ez valamilyen nem megy. Elindult egy jetski versenyen, ami egyébként ilyen tévés showműsor keretében volt, és hát akkor át esett, hogy megsérült a válla, Ausztriában meg is kell operálni, mert azóta fáj a válla, úgyhogy a legnagyobb probléma nála az, hogy ő televíziós kommentátorként dolgozik már az elmúlt időszakban, Monzába is most már utaznia kell, kérdezték, hogy hát hogy fog így dolgozni, azt mondta, fogom majd bal kézzel a mikrofon. Tehát igazából nagy problémát nem okoz, de azért gondolom, hogy nyilván nem egy kényelmes dolog, főleg frissen műtötten elutazni utána Olaszországba. Hogy Kis Norbi ott lesz-e Olaszországba, azt nem tudom, ott volt már Mizánóban az év elején, a nyitó futama meg is nyerte. Most Csehország volt a következő helyszín a Kamion Európa bajnoki sorozat során, és hát volt egy nyári szünet, egy hónap, mindenki felkészüljön, a riválisok, mindenki fogadkoztak, megszorongatjuk Norbit, az olyan jól sikerült, hogy megnyerte az első futamot, az időmérőt, a másodikon a nyolcadik helyről feljött a dobogós helyre, a harmadik futamot, ahol megint az első rajt helyről indult, azt megint megnyerte, és aztán a negyedik futamban meg második lett. Tehát ha jól számolom, akkor a hétvége mérlege 4 futam, 2 győzelem, meg 2 dobogós hely, jól megszorongatták, tovább nőtt a különbség. Összetettben azt számoltam, hogy gyakorlatilag az utolsó versenyre lehet el se kell utaznia, és már akkor Európa bajnok lesz. Jól áll most a Nyíregyházi Révész Racing, ugye a csapata, hát olyan autót kapott megint, hogy parádés, tehát villámgyors volt, nem volt műszaki gondja. Ilyenekre kellett figyelni, hogy ne lépje túl a megengedett sebesség határt, mert bármilyen hihetetlen...
2: Ja, hogy még ilyen is van a versenyben.
3: Van, bizony, és meg is büntetnek, és GPS van a kamionban, 160 a megengedett legnagyobb sebesség a célegyenesben, vagy hát az egyenes
2: szakaszon. Akkor miért nem korlátozzák le 160-ra?
3: Hát lekorlátozzák, és elméletileg egy ilyen GPS-es rendszer korlátozza, hogy nyomod, de ne lép túl, de néha ez a GPS-es rendszer az elveszti a jelet, mondjuk nem találja meg a műholdat, biztos neked is van ilyen navigálás közben, és akkor
2: és
3: bizony
2: 200-zal
3: és hirtelen. Most ez egy 1200 lóerős kamionról beszélünk, ez simán képes lenne 200 fölötti tempóra, csak hát egy akkora súlyú gépről van szó, hogy azt meg is kell állítani, és ott lenne a baleset veszély, ezért korlátozták, hogy ne legyen nagyobb a tempó, de ilyenkor figyelni kell arra, hogy lehetőség szerint ne lép túl, nyilván van benne korlátozó, csak nem mindig működik, és hát a bírók meg elég szigorúak ilyenkor, és büntetnek. Úgyhogy jól sikerült neki is a hétvége, várjuk a folytatást.
2: Megvárjuk azt, aki egyáltalán valaha meg fogja tudni szorongatni Norbit.
3: Ebben már nem valószínű.
2: Na mindegy, hát jövőre is lesz majd kamionverseny. Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ők az a generáció, akik már nem gyerekek, akik már serdülnek, de már majdnem felnőttek, akik már elég bátrak ahhoz, hogy akár hülyeséget is csináljanak, mert azért a mai 16 éves az azt gondolom, hogy már benne van a
2: hülyeségben. Oké, sedd a szívedre a kezed. Te milyen hülyeséget csináltál 16 évesen? Hát mi is csináltunk mindenfélét, amiről a szüleink nem is tudtak. Tehát ez a...
1: Az, nem tudom, nekem az veszélytelenebbnek tűnt annak idején. Mi nem voltunk ennyire veszélyesek önmagunkra.
2: Hát, vagy legalábbis mi így gondoltuk.
1: Így.
2: Hát a címbarám, amikor tüzet rakott az erkélyen, mert szalonnát sütött, a másik, amikor mi légyírtós dobozokat robbantgattunk, mert rá volt írva, hogy tűz és robbanás veszélyes. Hát nyilván, hogy ki kell próbálni.
1: Mondjuk ti veszélyesebben éltetek, mint mi.
2: Hát ezért mondtam, hogy csináltunk mi annyi hülyeséget. Hát volt ismerősöm, aki már pedig azt mondta, hogy ő most átmegy a Tokaji vasúti hídon már akkor is, mert át fog menni, csak arra nem számolt, hogy jön a vonat. Mi meg ott álltunk, és így néztük, hogy aha, és akkor megúszta, túlélte. Tehát de mi is voltunk őrültek, meg csináltunk hülyeséget, csak mi ezt nem a Facebookról tanultuk.
1: Meg nem tudtátok ilyen... megmutatni videón ezeket. Igen, igen.
2: Hál' Istennek, mert jött volna még néhány követő, hogy ő is kipróbálja. Tehát mi
1: jó,
2: is
1: hogy nem tartoztam a társaságotokban, mert én belehaltam
2: nem
1: volna.
2: Nem voltunk annyira rosszak. Mondjuk a kedvencem az volt, amikor a cimborám elvágta a kocsiba a benzinvezetéket. Pusztán azért, mert forgattunk egy kis filmet, és hát az lett volna, hogy Matuska Szilveszter felrobbantja az autót, de egy másik megakadályozza. Ugye Matuska Szilveszter volt, aki a Biatorbágyi hidat robbantgatta, és hát mi meg erről forgattunk egy kis filmet. Oda mentünk, rendesen az én autóm volt a donor autó, és megmutattam neki, hogy oda tesztünk egy ilyen kábel vezetéket, egy ilyen kamut, hogy ezt vág majd el. Jó, oké. És akkor odajött, elvágta, elindultunk, mert én sem néztem meg utána, hogy nem azt vágta el. Elindultunk, aztán körülbelül 10 méteren hátramentem, ömlött a benzin. Te nagyon hülye. A benzinvezetéket vágtad el. Hát nekem vezeték volt.
1: Igen, mi meg azon háborogtunk itt, hogy az emberek magukat hideg vízzel öntik le, meg fahéjat esznek. Ti azért túltoltátok.
2: Persze, de hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél, össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk
1: annyira. Mert az hajtani kellett volna.
2: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskó, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
1: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határsúrolja.
2: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévé és munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint nézd meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
1: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te most besétálsz holnap egy repülőtérre, csak úgy odamész egy repülőhöz, benne van a kulcs, benne van minden.
2: Pityubár, kulcs benne van?
1: Igen. Meg van tankolva? Tehát, hogy azt hogy? Nekem ez a furcsa. Az, hogy tudott vele repülni, az is csoda, de hogy egyébként hogy vitte el?
2: Tehát, hogy van, nem tudom, a Cessnákon van egyébként tükör, tehát valaki szaladt mögötte, hogy állj meg, hülye gyerek, tehát vagy kiabált, integetett, volt valami?
1: Igen, nem tudom, de én úgy tudtam, tehát lehet, hogy egy ilyen Cessnát könnyű beindítani, de például egy ilyen régi Ankettes, meg a többieket, hát azért ez van egy procedúra, amíg beindítják, ott el kell zárni, csapokat ki kell nyitni, olajnyomás, és a többi. Filmekben mindig ezt láttuk, nem?
2: Te most fűtésszerelésről beszélsz, vagy repülőgép felszállásról?
1: Igen, felszállás előtti ellenőrzés, mindig végig mennek egy ilyen sablonon, hogy féklapát, vagy fékkar, megvan, oké, nem tudom milyen lapát, rendben van, és a többi.
2: Ilyen nyomás, mondom, te öntözőrendszer szerelünk, vagy mi történik? Hát igen, valóban érdekes egyébként, hogy tud elvinni egy repülőt, mert az, hogy egy autót, egy motort, egy rollert elkötnek emberek, nyilván mi azokat sem nagyon tudnánk, sokszor még kulcssal se, de nyilván azért vannak olyanok, akik erre felkészültek. A repülő az nekem teljesen más. Inkább ez egyébként onnantól számít döbbenetesnek, hogy elvitte az atomerőmű fölé repült, ahol egyébként 6000 méterig egyébként is tilos a repülés. Tehát, hogy tulajdonképpen mire bárki eszmélt volna, elképzelt, hogy ott bele is tudott volna csapódni.
1: Simán. Hát, illetve nem, hát valószínűleg kilőtték volna. De hogy milyen érdekes, nem, hogy zavart volt, amikor elvitte, zavart volt, amikor az autót is el akarta vinni. Akkor nem volt zavart, amikor a két Gripen megjelent mellette és leszállásra kényszerítették, akkor meg hirtelen kitisztult, hogy mit keresek itt, gyorsan leszállok. De aztán hirtelen megint zavarba jött, és akkor megint, vagy zavart lett, és akkor megint csinálta a hülyeséget lent a földön.
2: Tehát vannak ilyen designer drogok egyébként, hogy van, hogy kikapcsol, bekapcsol.
1: Ja, igen. Aha. Nem ismerem ezeket a fajtákat.
2: Én sem, haverom meséltem.
1: De nagyon veszélyes egyébként. Mi lesz a következő? Vagy mit viszel? Vagy legközelebb azt mondja, a betyárját. Lehet, hogy csak azért szállt le, mert jobban megtetszett neki a Gripen, azt mondja, olyat akarok. Na olyat akarok mostantól.
2: Hát, ha leszáll, elterelem a figyelmét, és átülök abba.
1: Igen.
2: Az is lehet, hogy egy játékba képzelte el magát, szóval azért vannak ilyen durva esetek.
1: Hát, akkor viszont csoda, hogyha játékban képzelte el magát, és nem azt mondta, hogy már meguntam, kész, oké, game over, és akkor megnyomott egy gombot, és kiszállok a repülőből, vagy valami. Tehát azért csak tudta, hogy egy igazi repülőn van.
2: Igen, reméljük, hogy nem képzeli magát a GTA-ba, ahol kicibálja az utcán az autóból az embereket, meg megrugdossa, meg lelövi, meg ilyenek, mert hát ugye sajnos nagyon veszélyes ugye a számítógépes játék abban az esetben, hogyha valakinek a mentális egyensúlya az nincs meg,
1: az
2: és beleképzeli magát, és elhiszi, és azért voltak ilyenek, az én gyerekkoromban például a Dragon Ball volt egy ilyen hős mese, ahol például a felhőn tudott repülni, és volt olyan is, aki ebbe halt bele, mert kilépett az erkéről, hogy ő majd akkor repül a felhőn, és hát nyilván nem tudott repülni, úgyhogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
1: Az én gyerekkoromban csak nem is tudom már mi volt a mese címe, csak ott mindig esernyővel ugráltak le az erkéről, és hogy az volt az ejtőernyő.
2: Igen, erre emlékszem.
1: Igen, na hát azt egyszer egy ilyen 3 méterről kipróbálta ismerősöm, aztán kifordult az esernyő, nem jött össze, nem lett semmi baja nyilván, mert annyi esze volt, hogy nem magasról ugrott le, de ki akarta próbálni, hogy milyen egyébként úgy ejtőernyőzni, hát semmilyen.
2: Igen, aznap a traumatológia, csak esernyős gyerekeket vittek be.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Minden mérföldkövet teljesített a kormány, közölte Vitézi Dávid. Elkészült a rendvédelmi dolgozók béremeléséről szóló kormányzati javaslatcsomag. Daganatos beteget terelhettek magánellátásba. Most teljes körű vizsgálatot kér az onkológiai intézet. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Akár 6000 milliárd forintnyi uniós forrás érkezhet Magyarországra, ezt jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedés és beruházási miniszter szerint a kormány teljesítette az uniós helyreállítási alaphoz szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, valamint minden mérföldkövet és szupermérföldkövet is. Vitézi közölte, ez mintegy 10 milliárd euró helyreállítási forrást, valamint további 6 milliárd euró jelenleg befagyasztott kohéziós támogatást érinthet. A miniszter szerint összességében az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi uniós pénz hazahozatalának feltételei teljesültek. A forrásokról korábban politikai megállapodás is született Brüsszelben. Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslat csomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervek között illetményemelés, úgynevezett preferált települési pótlék, valamint a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak bérrendezése is szerepel. Pósfai szerint problémát jelent, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, ha az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a leterheltséget sem. Az emelés mértékéről és időpontjáról egyenlőre nincs döntés. A részleteket a kormány határozata után ismertetik majd. Benyújtotta a kormány a 2026-os költségvetés módosítását az országgyűlésnek. A javaslat az eredeti 3,7%-os GDP arányos hiánycél helyett már 7,5%-os deficittel számol. A csomag mintegy 700 milliárd forintnyi megtakarítást irányoz elő, és létrehozna egy 500 milliárdos havária alapot az asszály, valamint az energiaellátási zavarok rendkívüli költségeinek kezelésére is. A kormány várakozása szerint az államadóság aránya idén átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. 7 ember ellen folyik eljárás a szerb-magyar gázvezeték közelében még áprilisban talált robbanóanyag ügyében. A szabadkai felsőgyészség szerint a gyanúsított egy szervezett csoporthoz tartozhattak, amely robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt Szerbiában, majd azokat uniós országokba juttatta. A hatóságok feltételezése szerint ez a csoport helyezhette el a robbanóanyagot a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közelében, Magyar Kanizsa térségében. Vizsgálatot kér az Országos Onkológiai Intézet, miután felmerült, hogy egy daganatos beteget állami ellátásból magánkezelésbe terelhettek. Sajtóértesülések szerint egy 43 éves emlőrákos nő csaknem 3 millió forintot fizetett magánellátásért, miközben kezelése során többször váltott az állami és magánszektor között. A beszámoló szerint a műtét után kiderült, hogy a daganatos sejtek visszamaradtak, ezért újabb beavatkozást javasoltak. Az Onkológiai Intézet vezetése arra kérte az egészségügyi minisztert, hogy rendeljen el teljes körű pártatlan vizsgálatot. Az intézet hangsúlyozta, elkötelezett a jogszerű működés és a betegek biztonsága mellett.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Bár szeptember 1 van is, becsengettek az iskolákban, az időjáráson ez még ma nem látszik. Ma térségünkben sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a szél többfelé megélénkülhet, délután azonban 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal fog.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 300 millió forintos beszerzést kifogásoltak a Magyar Olimpiai Bizottságnál. Egyelőre nem tudni, mikor és mennyivel emelkedhet az oktatást segítők fizetése. A minisztériumi átvilágítás szerint problémás lélegeztetőgépek is eljuthatnak a kórházakba. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szabálytalannak találta a Magyar Olimpiai Bizottság több százmillió forintos ruházati beszerzését az állami számvevőszék. Az ÁSZ a Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 936 millió forintos támogatás felhasználását vizsgálta. Megállapították, hogy a pénzt a MOB a meghatározott célokra költötte, ugyanakkor mintegy 308 millió forintnyi sport és formaruházat beszerzésénél szerintük közbeszerzést kellett volna kiírni. A közbeszerzési döntőbizottság is szabálytalanságot állapított meg. A MOB most ezt vitatja. Szerintük nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért most bírósághoz fordultak. Fokozottan figyelnek a polgárőrök az iskolák és óvodák környékére a tanévkezdés idején. Szeptemberben sok helyen a zebráknál is segítik a gyermekek biztonságos átkelését, főként a jelzőlámpa nélküli gyalog átkelő helyeken. Az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei a rendőrséggel együttműködve a baleset megelőzés mellett bűn- és drogprevenciós feladatokat is ellátnak. Idén külön figyelmet kapnak az elektromos rollerek. A fiatalokat a biztonságos közlekedésre, a kereszt betartására és a védőfelszerelések használatára is figyelmeztetik. Béremelést ígért a pedagógiai asszisztenseknek és az oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök a nagykanizsai országos tannévnyitón azt mondta, hamarosan ismertetik az emelés ütemezését és várható kezdő időpontját, konkrét összeget vagy százalékot azonban nem közölt. A bejelentést egy nappal korábban szakszervezeti nyomásgyakorlás előzte meg. A pedagógusok demokratikus szakszervezete ugyanis a sztrájkhajlandóság felmérését helyezte kilátásba, ha nem kapnak garanciát a bérrendezésre. A pedagógusok szakszervezete most 50%-os emelést tartana indokoltnak, első lépésként pedig 25%-ot is elfogadhatónak nevezett. Letartóztatták azt a férfit, akit a debreceni belvárosi halálos késeléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint szombat hajnalban két fiatalembert sebesített meg Debrecenben, egyikük egy 23 éves férfi belehalt sérüléseibe. A gyanúsítottat hétfőn rendőri kísérettel vitték a debreceni járásbíróságra, ahol elrendelték a letartóztatását. A férfi büntetett előéletű, többszörös visszaeső. A nyomozásban további tanúkat hallgatnak ki, kamerafelvételeket elemeznek, és igazságügyi orvos szakértői véleményeket is beszereznek. Több ezer kórházi használatra nem javasolt lélegeztetőgépet is beszerzett Magyarország a koronavírus járvány idején, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László szerint a 2020-ban mintegy 300 milliárd forintért vásárolt 16,500 készülékből csaknem 7900 kapott olyan szakértői minősítést, amely szerint használatuk súlyos kompromisszumokkal jár, vagy egyáltalán nem javasolt. Az államtitkár szerint később ezeket a gépeket mégis a jó kategóriába sorolták, és problémás készülékek kórházakba, illetve a szociális intézményekbe kerültek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Bár szeptember 1 van is, becsengettek az iskolákban, az időjáráson ez még ma nem látszik. Ma térségünkben sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a szél többfelé megélénkülhet, délután azonban 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Belánó volt, aki keverte egy kicsit a magyart a némettel, ez volt a Starboy. 6 óra 37 perc van, jó reggelt mindenkinek, becsengettek, ez egyébként látszik a forgalmon is. Már 6 óra környékén is nagyon nagy forgalommal kellett, hogy készüljenek és számoljanak az úton lévők, és sajnos meglett a ma reggel első balesete. Debrecenben ugyanis a Füredi út, Böszörményi út kereszteződésében motoros és személyautó ütközött, személyi sérüléssel járó baleset történt sajnos, úgyhogy mielőbbi gyógyulást kívánunk a sérülteknek, vagy a sérültnek. Aztán szintén Debrecenben a Füredi út Egyetemsugárútól a Böszörményi útig egy-egy sávon lehet közlekedni. Ott is óriási a torlódás. Hát nem sikerült befejezni nagyon sok helyen a munkálatokat az iskola kezdésre. Szomorú ez, de nagyon nagy türelemmel talán átvészelhető ez a helyzet is. A Nyíregyházán a Tiszavasvári úton a Spárnál full control, ezt kedves hallgatónk küldte, aztán a Vasvári és a Hímes csomópontjánál épül a körforgalom, ami én úgy emlékeztem, hogy ugye ígéret szerint elkészül iskola kezdésre, ez végül nem jött össze. Jelzőlámpa irányít, csak hogy még tovább lassítsa ott a haladást, úgyhogy óriási türelmet kérnénk mindenhol. Ha tehetitek, akkor ne 10 vagy 15 perccel korábban induljatok, hanem akár 30-al is, de hát ezt majd kitapasztaljátok. Napról napra szerzi az ember vissza ezeket a tapasztalatokat, hogy mi volt a nyár előtti időszakban, hogyan is működött a közlekedés és a forgalom. Legyetek nagyon óvatosak, és a türelem szerintem az egyik olyan fontos erény, ami esetleg a balesetek elkerülésében segíthet. Na, és persze vannak jó zenék is, de ha van útinfód, akkor azt szívesen látom. 0620 316 3000. Fezba is, Tapik egykor is lágere. Itt van a Forget You.

Save My Love, Cargo újdonsága itt a Sunshine-ban, 3:47 után 2 perccel, és ismét baleset történt Debrecenből, jelentik, hogy Mikepécsi út bevezető szakaszán egy személyautó kis teherautóval ütközött, és hát nem sokkal ezelőtt szintén Debrecenben volt a Füredi út, Böszörmény út kereszteződésében, ahol motoros és személyautó ütközött, és ott sajnos személyi sérülés is történt a balesetben. Bármilyen információtok lenne, az most nagyon sokat segíthet a többiek haladásán, bizonyos helyszínek elkerülésén, 0-20-3-16-3000. Ami az időjárásunkat illeti, engem teljesen meglepett az, hogy csapadékos volt az éjszaka, a reggeli órákban azért, a hajnali órákban ez látszott, még mindig látható a hatása. Mára viszont úgy néz ki, hogy már csapadékra nem kell készülni. Ma és holnap nagyjából egy kiegyensúlyozott 28-30 fok lesz, napsütéssel, olykor széllel, lengeruházat, esetleg egy kis esernyővel. Hidegfronti hatás várható egyébként, ez majd holnap érkezik meg, és ez lassan majd megmutatkozik itt a hajnali hőmérsékletekben is. Most jelenleg 18-20 fok van, vagy akár helyenként 21 is, és ebből lesz majd akár 28-30. És persze jó zene is lesz, itt a listában már is megérkezett Kali Ray Jepsen az egykori Call Me Maybe-vel.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat! A vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató. Mit kell tudnunk Debrecen útjairól? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, nagy hétfői forgalomban közlekedünk. A városnak egyes pontjain szinte lehetetlen közlekedni. Itt kiemelném a Füredi úttal betorkoló útszakaszokat. Ott ugye teljesen megváltozott a forgalmi rend, és próbáljunk már meg nem megszokásból vezetni, mert van olyan például a Füredi Thomasman kereszteződésében nem lehet egyenesen menni, csak balra kanyarodni. Tehát a kihelyezett jelzőtáblákat vegyük figyelembe, és annak megfelelően közlekedjünk. A Diószegi úton ugye a megváltozott forgalmi rendre szintén figyeljünk, mert most már az ellenőrzés tart. Meg egyébként is ugye a sűrű forgalomnak megfelelően figyelmesen, körültekintően vezessünk, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
2: Így legyen. László, köszönjük!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot nektek!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Diákonként 26 ezer forintos rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. Újra állami kézbe kerülhet a debreceni aranybika az MMCC alapítványának megszűnésével. Kettől már a nyugták adatait is továbbítani kell a NAV-nak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak ősszel az egyházi fenntartású iskolák. Társadalmi egyeztetés indul arról a kormányrendelet tervezetről, amely diákonként 26 ezer forint kiegészítő támogatást biztosítana az emelkedő energia, víz és csatornadíjak ellensúlyozására. A támogatás az egyházi fenntartású köznevelési és szakképző intézményeket érinteni, az állami iskoláknak már biztosított energiakompenzációhoz hasonló módon. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart majd. Ha a rendelet életbe lép, a támogatást a Magyar Államkincstár már októberben folyósítaná az intézmények fenntartóinak. Egy távolsági buszon fogták el azt az 53 éves férfit, aki a gyanú szerint kitépte egy nyugdíjas nyakláncát egy debreceni buszmegállóban. A rendőrséget vasárnap kora este értesítették, a járőrök pedig azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. Rövid időn belül kiderült, hogy a feltételezett elkövető felszállt egy Bagamér felé tartó buszra. A rendőrök utána indultak, megállították a járatot, majd a férfit megbilincselték és előállították. Kifosztás miatt hallgatták ki, bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatást. Újra állami kézbe kerülhet a debreceni aranybika az MCC alapítványi rendszerének felszámolásával. A Matthias Corvinus Kollégium alapítvány feladatait ugyanis augusztus 31-től az állam veszi át. Az ingatlan fejlesztéssel foglalkozó társaságok felett pedig a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Tárkányi Zsolt, debreceni országgyűlési képviselő szerint ezzel az aranybika is újra közvagyonná válik. A politikus azt is közölte, hogy szerinte ezzel lekerülhet a napirendről az MCC korábbi több milliárdos debreceni fejlesztési terve. Az elképzelés az aranybika felújítása mellett új oktatási központ kialakítását is tartalmazta. Fényképes okmánnyal is díjmentesen utazhatnak szeptembertől azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de még nem kapták meg azt. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyerekek regisztrációja várhatóan szeptember közepén indul. Addig, illetve egészen október végéig személyigazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet is elfogadnak a menetrend szerinti járatokon. A könnyítés kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártya bérlet. Így a tanévkezdéskor azok sem maradnak le a díjmentes utazásról, akiknek még nincs kártyájuk. Új kötelezettség lép életbe szeptember 1-től a vállalkozások számára, a nyugták adatait is továbbítani kell a NAV-nak. A szabály a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákra egyaránt vonatkozik. Az adóhatóság szerint a legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amely automatikusan teljesíti az adatszolgáltatást és az adatmegőrzést is. Aki marad a papír nyugtánál, a pénztárgép portálon kézzel rögzítheti az adatokat. A NAV ugyanakkor türelmi időt biztosít. Szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak a hibás vagy elmaradt adatszolgáltatás miatt. Januártól viszont már pénzbírság is járhat a mulasztásért.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Oh. Nyárias idővel indul a szeptember Debrecenben is. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél időnként megélénkülhet, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítés. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: És hát mi a változás az előző napokhoz képest, hogy most már nem csak a saját övünket kell becsatolni, hanem a gyerekét is. Jó reggelt, 7 óra 14 perc van. Hát ugye, szerintem ez borítékolható volt, hogy térségünkben és vételkörzetünkben minden egyes főút, ahogy azt illik, ilyenkor be van állva, főleg, hogy elindult a csúcsforgalom, talán kicsit korábban is, mint ahogy a következő előttünk álló időszakban lesz. Mindenki próbálja ízlelgetni, hogy végülis mikor kellene elindulni. Nyíregyházán például a Korányi az teljesen beállva, araszolás a Bistro Deluxe-tól, ezt kaptuk is az információt Viberen. Dóri is írt, hogy szintén zenész az Orosi út Nyíregyházán, hogy úgy be van állva, hogy szinte napkorig áll a sor. És hát Debrecenben sem rózsás a helyzet, főleg, hogy több baleset is lassította az előző időszakban a haladás. Például így történt a Füredi út, Böszörményi út kereszteződésében, ahol egy motoros személyautóval ütközött, itt személyisérülés is történt, illetve szintén baleset volt Debrecenben a Mikepércsi út bevezető szakaszán, ott személyautó kisteherautóval ütközött. Fontos, hogy Debrecenben a Füredi út Egyetem Sugárúttól a Böszörményi útig egy-egy sávon lehet közlekedni, ami szintén óriási torlódást eredményez. Aztán hát kaptunk olyan infót is, hogy Nyíregyháza Tiszavasvári úton a Spárnál is lassítják a haladást a rendében őrei, úgyhogy a biztos urak ott ellenőrzést végeznek, vagy legalábbis végeztek, még nem sokkal ezelőtt azért volt egy ilyen információnk is. Nyíregyháza, Vasvári Pál utca, Hímes csomópontjánál a körforgalom épülget, és a jelzőlámpa irányítgat, és hát óriási torlódást okoz, úgyhogy érdemes bármerre is indulnátok, szerintem jó előre elindulni, vagy hát jóval korábbra húzni a vekkert. Ha valahova 8-ra mentek, és még csak most vakaróztok, hogy el kellene indulni, hát akkor kitartást. A türelem lesz szerintem az az erény, ami most átsegített bennünket a bajon. És hát egy jó hír, hogy a mai nappal ugye elindult hivatalosan is a 2026-os 27-es tanév. És hát, hogy

Mi a jó hír ebben? Az, hogy ismételten találkozhattuk azokkal, akikkel a nyári szünet alatt esetleg nem, illetve, hogy csak 180 tanítási napot kell átvészelni, ugyanis 27-ben, június 18-án lesz majd vége a tanévnek. Ez egy ilyen jó hírnek szántam, de talán ennél sokkal jobb hír az, hogy az őszi szünet október 23-án kezdődik, és 10 napon keresztül élvezhetik a diákok a pihenést majd ősszel. Télen a vakáció 2 hetes lesz. Na de ne szaladjunk ennyire előre, ma indult el az iskola, úgyhogy húzzatok bele, tanuljatok sokat, és legyetek felkészültek, kedves szülők is az utakon. Jennifer Lopez, David Guetta közöse pedig megérkezett, ez a Save Me Tonight.

Egy örökzöld trendsláger a 2000-es évekből. Alok és Eva Max dolgoztát, ez volt a Car Keys. Jó reggelt, ez pedig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. 4 perc múlva már 7:30, úgyhogy hát nagyon sokan még az úton vannak, arra szolgatnak, és remélhetőleg türelmesen kivárják a sorukat. Sok esetben egyébként nagyon sok más választás nem is igen van, és hát elképzelhető, hogy még a balesetek elkerülése is könnyebb azáltal, hogy tulajdonképpen arra szólás van, és az emberek nem igen tudnak nagyon kivágni, nagyokat előzni, belemenni akár buta szituációkba, és esetenként hülyeséget csinálni. Szóval ez talán most benne van így a pakliban. Én azt gondolom, hogy ma mindenki elnézőbb lesz, vagy remélhetőleg elnézőbb lesz azokkal, akik kicsikét késve érnek, akár az iskolába, akár a munkahelyükre. Jó, de azért tegyük hozzá, hogy ezt a gyereket vittem a suliba kártyát, ezt nem lehet mindig eljátszani a főnöknél sem. Bár azért a munkáltatókat most itt nagyon nagy szeretettel megkérném arra, hogy legyenek türelmesebbek, empatikusabbak a munkavállalóikkal. A Füredi úton Debrecenben az Egyetem Sugárútól a Böszörmény útig egy-egy sávon lehet közlekedni, ami azt eredményezi, hogy óriási ott is a torlódás, és hát mindazon szakaszokon is, ahol esetleg nincsen munkavégzés, vagy nincsenek lezárt sávok, ott is alapvetően nagy a forgalom, úgyhogy nagyjából most helye köze mindenhol bedugult minden, legyetek nagyon türelmesek. Üzemanyagár változás jelenleg nincs kilátásba helyezve, legutóbb szombaton volt, hogy a 95-ös benzin 5 forinttal emelkedett, miközben a gázolaj változatlan maradt. Ezzel a 95-ös átlagára közel 600 forint, de inkább alatta, a gázolajé pedig 670-680 forint környékén jár. És ha lesz változás, akkor mindenképpen szólok majd. Kedves egyedek, egonok és farkasok, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, hiszen ma van a névnapotok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 1000 oldalnyi dokumentumot adott át az MNB a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságnak. Felfüggesztett börtönt kér az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendészére. Állami háttérintézmény veszi át szeptembertől a terrorháza működését. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Közel 1000 oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságnak. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a testület 8 pontban kérte az MNB segítségét. Az átadott anyagok között követelésekkel, a hitelinformációs rendszerrel, valamint az ügyfélpanaszok elbírálásával kapcsolatos adatok is szerepelnek. A jegybank szerint minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merült fel, megtették a szükséges feljelentéseket. A Torockai László vezető a vizsgálóbizottság több állami és szakmai szervezettől is bekéri az iratokat. Kiírták a pályázatot az új szélerőművi kapacitásokra Magyarországon. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szeptember 4-től fogadja a jelentkezéseket, a benyújtási határidő pedig október 30-a. A pályázat keretében 6 járás 9 hálózati csomópontján összesen 702 megavoltamper kiosztható kapacitásra lehet jelentkezni. Az új szélerőművek legkorábban 2030 szeptemberének végén csatlakozhatnak a hálózathoz, a végső határidő pedig 2032. szeptembere. Vádat emeltek egy rendész ellen, aki az ügyészség szerint bántalmazott egy 12 éves fiút a Szőlő utcai javítóintézetben. A vádirat szerint a férfi 3 évvel ezelőtt vezetői utasítás nélkül törvényes indok hiányában a nyakánál fogva megragadta a gyermeket, majd mintegy 20 másodpercig a falhoz szorította. A fiú nyakán a szorítás nyomai is látszottak később. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a rendészi foglalkozástól való határozott idejű eltiltást indítványozott az 50 éves vádlottal szemben. Megszűnik a terrorháza múzeumot működtető alapítvány, maga a múzeum azonban tovább működik. A 27 éve létrehozott közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért alapítvány feladatait szeptember 1-től már a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Veszi át. Schmidt Mária történész közölte, az átadás átvétel megtörtént, az alapítvány pedig hiánytalanul elszámolt vagyonával és eszközeivel. A terrorháza 2002-ben nyílt meg, Schmidt Mária szerint azóta több mint 8 millió látogatót fogadott. Úgy fogalmazott, a múzeum 24 éves történetének egy szakasza lezárul, de bízik az intézmény további meghatározó szerepében. Olyan részeg volt, hogy semmire sem emlékszik. Ezt állítja az a 24 éves férfi, aki egy kis repülőt kötött el Kalocsán. A fiatal még szombat hajnalban egy Cessna 172-essel Paks felé indult, majd berepült az atomerőmű tiltott légterébe. Emiatt a Magyar Honvédség grippenjeit is riasztották. A férfi végül Gerjen közelében kényszer leszállást hajtott végre, majd megpróbált elmenekülni. A rendőrség szerint egy segíteni akaró autós járművét is megpróbálta elvinni. Néhány perccel később elfogták, kórházi ellátása után őrizetbe vették, ellene jármű önkényes elvétele és rablás miatt indult eljárás.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 389, az euró pedig 365 forint. Az angol fontért 425, az amerikai dollárért pedig 313 forintot kell fizetnünk. Már szeptember 1 van is, becsengettek az iskolákban, az időjáráson ez még ma nem látszik. Ma térségünkben sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkülhet, délután azonban 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, és közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis sokolom.
0: Jó reggelt, Laci, 7 óra 41 perc van, a bemosakodás az megtörtént.
1: Igen, és ennyi vidám arcot rég láttam kocsikba ülve. Ja, bocs, mégse.
0: Hát az előbb beszéltem egy közös ismerősünkkel, és ő mondta azt, hogy de jó látni napbarnított, mosolygós gyerekek a szülőkkel.
1: Hát én egy olyan gyereket láttam, lehúzva hátul az ablak, és konkrétan így lebiggyedve a szája, és majdnem sírt. Tehát ahogy közeledtek az iskola felé, egyedül anyán láttam azt, hogy már kezd egy kicsit megkönnyebbülni, hogy legalább látja az iskolát, a környéket.
0: Na jó, oké.
1: Okay, hát kitartást mindenkinek.
0: De most nem lehet, hogy a gyerekek azért szomorúak, hogy ez nem is szomorúság, hanem egyfajta meghatottság, hogy végre visszakapják a kedvenc tanárukat, tanárbácsi, aha, tanárnénit.
1: Nem. Szerintem ilyenkor, amikor nem tudjuk, hogy mitől fáj valakink, azt szoktuk mondani, hogy biztos a front. Hát szerintem a borongós idő miatt szomorúak.
0: Elképzelhető.
1: Ó, Istenem, nagyon rossz ez egyébként így ilyenkor visszamenni. Még ez sem igaz, az első egy-két nap még nem rossz találkozni a haverokkal, ismerősökkel, csajokkal, stb. Tehát, hogy az még úgy csak-csak benne van. De utána, a harmadik nap után, mikor reggel, 6-kor kelsz, vagy nem tudom ki, mikor kell, mikor gyerek volt, vagy hogy kell, nekem 6-40-kor, hogy mikor ment a busz. Tehát, hogy már olyan korán kellett kelni, és hát az volt a legrosszabb, és ahogy haladunk előre, nem akarom ezt fokozni, de ahogy haladunk előre, majd az időben is korábban sötétedik, és reggel még sötét lesz, meg majd este sötétbe mész haza. Tehát az a novemberi időszak az nálam egyébként az évben a halál, tehát a november. A december már jó, meg karácsony, onnantól meg kifelé megyünk.
0: Én is egyébként így látom, tehát én novemberben születtem, de szerintem az év legrosszabb hónapja, igen, november, mert ez a ködös, mocskos, taknyos, sehol semmi nincs, bár mondjuk ugye az a jó hír, hogy szerintem már így szeptember közepétől karácsonyi lázban égnek majd a boltok, tehát hogy az már így húzza fel a jó kedvet, de tény egyébként, hogy igen, a koránkelés és az, hogy sötét van és hideg van, az nem tesz jó, de úgy látom, hogy akkor ma reggel te leszel a rozsaró, én meg a jó, mert én meg azzal a jó hírrel szolgálok, hogy október 23-án pedig itt van az őszi szünet.
1: Hát nagyon hamar itt van, és egyébként meg lesz még jó idő, meg az első hét az úgyis lazább, ilyenkor még azért jellemzően nem az van, hogy rögtön dolgozatokat írunk, hanem első
0: nap holna.
1: Még, igen, első évelei felmérés, fű, de utáltam ezt a szót. Tehát, hogy akkor még elég egy füzetet vinni, vagy ezt-azt, kivéve ugye a kicsiknél, ott nagyon sok cuccot kell vinni. Sok síró gyerek lesz, aki most kezdi az első osztályt, mert nyilván ők meg nagyon várják a sulit, tehát nekik az egy újdonság lesz. De hát nincs délutáni alvás. Eddig utáltuk a délutáni alvást, és nem akart aludni
0: senki. Gyerekek, majd a munkahelyen lehet aludni délután. Igen, most viszont nem.
1: És hozzáteszem, ezt minden évben elmondom, hogy bizony, én azt látom, hogy nagyon sok esetben mondjuk egy középiskolás diák sokkal többet tölt a munkahelyén meg a munkájával, ami a tanulás, mint mondjuk egy átlagember a munkahelyén. Mert hogy elkezdi reggel 7 óra után, vagy 8-8-kor mondjuk az iskolát, befejezi délután 3-kor, hát láttam olyan órarendet, hogy még délután 3-kor még matek órán kell ülnöd.
0: Hogy na most ilyenkor, legyen hol már friss. Van, igen, hol van lelki ereje, hol van idegrendszer annak sehol a gyereknek, és egyáltalán mi az a tudás, amit bele lehet abba a fejbe juttatni, ami kora reggel óta folyamatosan figyelemmel kísér.
1: És végig legyél toppon. Tehát nem az van, hogy lehet, hogy felesz töriből, felesz magyarból, utána jön egy következő.
0: Ilyen szerencsétlen ember nincs.
1: Oké, de nekem én a középiskolába jártam, mondjuk a Széchenyibe annak idején, ahol nem volt ilyen tingli-tangli tandárgy. Tehát nem volt ének, nem volt rajz, nem volt olyan, hogy egy kicsit, a tesi volt az egyetlen egy, az összes többi meg könyvitel, programozás, angol, és a többi, tehát mindegyiknek volt tétje, és mindegyiken figyelni kellett, úgyhogy tényleg lefárad az ember, és amikor végez 3 körül, akkor hazamegy, ha hazamegy, és nem mondjuk külön órára, edzésre, nyelvtanárhoz, felkészítőre, és a többi, és akkor készüljön a következő napra, majd este 8-9-ig még ott ül és tanul, és kezdődik újból előről. Tehát, hogy azért tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok szabad idejük marad.
0: És mennyivel könnyebb lesz majd, mikor felnőnek ezek a gyerekek, és mondjuk nőként 3 gyereket nevelnek, kellnek hozzájuk, dolgozni járnak, háztartást vezetnek, és még a férjüket is elviselik. Ugye, hogy jó tanulni, gyerekek, higgyétek el. Meg kell mutatni az érem másik oldalát is.
1: Persze, mondjuk ne vegyük el a kedvüket.
0: Jó, nyilván, hogyha sarka kata vagy, akkor persze van időd mindenre. mindenre.
1: Igen, vagy majd beszélünk a sporthíreknél a Phil Fodennek a kisfiáról, és akkor nyilván lehet egy más történet is, de ilyenkor azért nehéz visszarázódni. És mennyivel jobb volt az, hogy 9-ig aludhattál nyári szünetben? Nekem az hiányzott.
0: 9-ig olyan korán kellett kelni?
1: Igen. Nekem úgy volt beállítva az órám, hogy nagy órám, hát maga a saját ébresztő rendszerem, hogy 9-ig aludtam a nyári szünetekben, és utána estig fent voltál, bandáztál, jöttél, mentél, kint voltál, csináltad a dolgodat, idézőjelben, semmit.
0: Fájdítsd a szívüket, még mondjad, Laci, mi volt?
1: Hogy nem sokára őszi szünet, és még lesz jó idő, még lehet pótolni, még lehet menni kirándulni, jönnek az osztálykirándulások. Azért ilyenkor, legalábbis nálunk ez így volt szokás, hogy középiskolában egy ilyen összerázó osztálykirándulás, hogy mindenki ismerje meg a másikat, ilyenkor mentünk el kirándulni. Hát a végzősök meg ha jól tudom, már ilyenkor elkezdik tanulni javában a szalagavató táncot, sőt, akik már a nyári szünetben elkezdték.
0: Hát
1: főleg egy különleges évhez.
0: Főleg azért, mert én azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy egyre korábban is vannak már szalagavatók, tehát én már találkoztam szeptemberivel. Én például csinálok október elejé szalagavatót. Tehát igen, erre azért ilyenkor most már rá kell áldozni azt az időt, és emlékszem rá, hogy tudtam azt, hogy na, eljött az érettségi tanéve, és akkor ugye a tételek kidolgozása, de mellette járj el táncolni, meg alapvetően is ott vannak az óráid. Úgyhogy nem, jó, nem könnyű ez sem annak, aki most kezdi az iskolát a legelső osztályban, sem annak, aki majd idén, vagy ebben a tanévben végez.
1: Ott meg majd jön, hogy hová tovább, dönts el, óriási a tétje. Tegyük hozzá, hogy sokkal nehezebb olyan szempontból szerintem most, hogy egy rossz érettségivel gyakorlatilag...
0: Rádiós leszel, így van.
1: Igen. Vagy hát nem vesznek fel mondjuk sehová, ahová jelentkeztél, és akkor következő évben újra kell jelentkezned, újra kell érettségizned. Régen is így volt, hogy mindig volt akkor a következőben újra felvételi mondjuk a főiskolára, egyetemre. De hát azt tudtad, hogy akkor újra kell. Itt meg azt hiszem talán már fizetni is kell, hogyha újra akarsz valamiből érettségizni. Ha azt egy napot elszúrod, vagy akkor rossz napod van, beteg vagy, fáj a hasad, fáj a fejed, front van, és a többi, utána azt cipeled magaddal, nem mondom, hogy egész életen át, de amíg ki nem tudod javítani, ha ki akarod javítani.
0: Igen. Minap tudtam meg egy ismerősömtől, hogy ő azt mondta, hogy hát neki van olyan kapcsolata, hogy tud szerezni érettségit. Ó, hát mondom, az pont van. Valami más nincs nálatok?
1: Igen.
0: Igen, mert hogy vannak ilyenek, még mindig vannak ilyenek, megveszi a nyelvvizsgát, és én azon gondolkodtam, hogy de a mai világban, tehát, hogy még van valakinek, vagy van még valamilyen hasznod abból, hogy lett nyelvvizsgált. Miközben ugye eltörölték, hogy most már a diplomához nem kell. Tehát, hogy igazából most már talán eljöhetne az a kor, amikor nem azt nézzük, hogy van papírja, hanem van tudása. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehetne inkább tudást venni, mint papírt.
1: Igen, de egyébként ma már a munkáltatók úgy is felhívnak, vagy átváltanak neked az adott nyelvre, és akkor úgy folytatják az állásinterjút. Hozzáteszem, én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoporttársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik, vagy földrajzszakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angol órán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsán, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
0: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
1: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
0: Eddig meg nice voltam, és utána
1: igen.
0: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
1: De amúgy tényleg így visszagondolva, milyen idióta ilyen párbeszédeket kellett gyakorolnunk, amire gyakorlatilag semmi esély nincs. Arra azt nem tudtad meg, hogy egyébként hogy kérj egy kávét a kávézóban, amit egy átlag embernek. De az, hogy jó napot kívánok, a szociális hozzájárulás alapján szeretném kitölteni ezt meg ezt a nyomtatványt, és akkor tudod, Miről beszélünk még? Magyarul se tudom.
0: Hát
1: nem
0: de, oké, hogy elmondod, de a pékségben még éhen haszett. Két kiflit még nem fogsz tudni kérni.
1: Na, szóval kitartást mindenkinek, aki most kezdi az iskolát, teljesen mindegy, hogy vagy megkezdődött az iskola, hogy alsó tagozatos, felsős, középiskolás, vagy éppen egyetemistáknak talán még van egy hetük, vagy legalábbis régen ez így volt.
0: Ott már valamivel másabb a
1: ott
0: helyzet.
1: Már más, igen, egy kicsit könnyebb.
0: Igen, mert ott már rád van bízva, hogy hogyan szúrod el az életed.
1: Ha nem mész be az első órára, átaludtad az előző bulit, meg utána a másnap délelőttöt is, mert hogy még józanodsz egy picit, igen, ott már egy kicsit más jellegű.
0: Kitartás mindenkinek, maradjatok a szelsőn, ha van közlekedési információtok, akkor hajrá előre 0623 3000.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat mindenkinek, sok türelmet az utakon. Mi újság Debrecen úthálózatán? Horváth László gépjármű szakoktató ad egy átfogó képet. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát el vagyok keseredve teljesen, mert ami ezt gondoltuk egyébként, hogy az iskola kezdéssel érdekes állapotok fognak uralkodni az utakon, de az, hogy egy másfél óra leforgás alatt 6 baleset is történt, és ugye ehhez még közrejátszott, hogy az éjszaka elég nagy mennyiségű eső leesett, tehát csúsznak az utak, türelmetlenek vagyunk, teljesen be van dugulva az egész város. Vannak olyan útszakaszok, amit rendőrök próbálnak átsegíteni a közlekedésben. Könyörgöve kérek mindenkit, hogy legyünk türelmesebbek, legyünk odaadók, út, látási és forgalmiszonyoknak megfelelően vezessünk, mert ez számomra elfogadhatatlan, ami folyik reggel a városban.
2: Nem csodálom, úgyhogy remélhetőleg ezzel be is fejeződött a balesetek sora, ám hogyha mégis történik valami, arról beszámolunk. László, köszönjük!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Daganatos beteget terelhettek magánellátásba. Most teljes körű vizsgálatot kér az onkológiai intézet. Több mint 1200 debreceni elsősnek csengettek be. Egyelőre nem tudni, mikor és mennyivel emelkedhet az oktatást segítők fizetése. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vizsgálatot kér az Országos Onkológiai Intézet, miután felmerült, hogy egy daganatos beteget állami ellátásból magánkezelésbe terelhettek. Sajtóértesülések szerint egy 43 éves emlőrákos nő csaknem 3 millió forintot fizetett magánellátásért, miközben kezelése során többször váltott az állami és magánszektor között. A beszámoló szerint a műtét után kiderült, hogy a daganatos sejtek visszamaradtak, ezért újabb beavatkozást javasoltak. Az Onkológiai Intézet vezetése arra kért az egészségügyi minisztert, hogy rendeljen el teljes körű pártatlan vizsgálatot. Ma több ezer debreceni gyermek és fiatal számára is megkezdődött a 2026-27-es tanév. A városi tanévnyitón elhangzott, a debreceni tankerületi központ intézményeiben több mint 1200 elsős ül először iskolapadba. A debreceni szakképzési centrum 11 intézményében pedig szeptembertől több mint 12 000 tanuló és képzésben résztvevő fiatal kezdi meg tanulmányait. Pap László polgármester szerint Debrecenben az ország egyik legnagyobb oktatási intézményrendszere működik, az óvodától egészen az egyetemig. A város továbbra is ösztöndíjakkal, tehetséggondozással és iskolai sportprogramokkal támogatja majd a fiatalokat. Lehetséges választási visszaélés miatt tesz bejelentést egy Hajdú Böszörményi önkormányzati képviselő a vasárnapi időközi választás után. Magyar Péter Martin, a BHU Egyesület képviselője szerint több járművel szállíthattak választópolgárokat az egyik szavazóhelyiségbe. Az érintettek azt állították, csupán olyan ismerősöket és rokonokat segítettek, akik másként nem jutottak volna elszavazni. A képviselő most azt állítja, hogy a választás előtti napon a helyi roma önkormányzat pörköltet osztott, arra azonban nincs bizonyíték, hogy ezzel szavazatokat próbáltak volna befolyásolni. A történteket a helyi választási szervek vizsgálhatják. Új vezető irányítja szeptember 1-től a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Bácsi Attila egyetemi tanár, az Immunológiai Intézet vezetője veszi át az elnöki feladatokat Panyi Györgytől. Az új elnök szerint továbbra is kiemelt cél a fiatal kutatók támogatása és a Debreceni Egyetem tudományos megítélésének erősítése. A terület jelentőségét mutatja, hogy az idei orvos egészségtudományi TDK-n 773 előadás hangzott el. Bácsi Attilára jövő tavasszal komoly feladat vár, 2027 áprilisában ugyanis Debrecen rendezi meg az országos OTDK szekciót. Béremelést ígért a pedagógiai asszisztenseknek és az oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök a nagykanizsai országos tanévnyitón azt mondta, hamarosan ismertetik az emelés ütemezését és várható kezdő időpontját, konkrét összeget vagy százalékot azonban nem közölt. A bejelentést egy nappal korábban szakszervezeti nyomásgyakorlás előzte meg. A pedagógusok demokratikus szakszervezet ugyanis a sztrájkhajlandóság felmérését helyezte kilátásba, ha nem kapnak garanciát a bérrendezésre. A pedagógusok szakszervezete most 50%-os emelést tartana indokoltnak, első lépésként pedig 25%-ot is elfogadhatónak nevezett.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Nyárias idővel indul a szeptember Debrecenben is. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél időnként megélénkülhet. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 4:09 van, ami azt feltételezheti, hogy mindenki beért mostanra a megfelelő intézménybe. A gyerekek vélhetően igen, hát hogy a szülőknek sikerült-e ez, hogy a gyereket épp hogy bevitte 8-ra, és mondjuk a szülő is 8-ra jár, de ez is egy érdekes kérdés, hogy van még egyáltalán olyan, aki 8-ra jár dolgozni, mert annyira össze-vissza dolgoznak már manapság az emberek. Van. Nem az van, mint régen.
2: Van, és valahol meg is követelik ugyanezt, úgyhogy hát neki tartást a mai napra, szép hosszú nap lesz, de ma még azért szerintem olyan dél környékén már a városok központjaiban majd ilyen fehér inges, blúzos srácokkal, lányokkal lehet találkozni, akik az évnyitóról jönnek, mentek. Igen, tehát hogy ez láttam ma reggel száguldó rollerest fehér ingben, tudtam, hogy akkor ő csak iskolás lehet, biciklista, aki szintén roham tempóban ment a kerékpár után, mondtam, na nekik akkor 7:30 volt az évnyitó, csak már késésben van, szóval a kitartás most már nem sokára, tényleg a többség szerintem már vagy túl van az évnyitón, vagy ott van éppen, és hát megkezdődött a tanév. És hát megkezdődött egy újdonság is, amiről te nem nagyon akartál beszélni, pedig hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet megkerülni, hiszen az AI meg a többi betört a zenei iparba is, és már most hallottam olyat, hogy a sláger listákról például leveszik azokat a dalokat, amiről kiderül, hogy AI segítségével készült. Tehát, hogy van, aki már ezt korlátozza, pont azért, mert egyébként a zeneszerzők életét ez nagyban befolyásolja és tönkre fogja tenni.
1: Igen, ez tulajdonképpen nem fair azokkal szemben, akik értik a zenét, akik kreatívak a zenében, akik művészek, és akik tudnak alkotni. Én, aki mögött azért több mint 10 év van zenei szerkesztőként, vagy zenei producerként, tehát hogy én aztán tudom azt, hogy programmal hogyan kell zenét létrehozni, még az AI előtti időszakból. Egy nagyon sziszifuszi munka, óriási tudás, kreativitást igényel, olyan dolog egyébként, ahol folyamatosan fejlődnek a programok, a programok adta lehetőségek, kis milliárd hang közül választott ki, és kis milliárd lehetőséget van arra, hogy egy adott hangból milyet csinálj, kb. Bármilyet, és úgy rakod össze egyes hangokból az egész

0: teljes zenét. És ha össze is raktad, még nem fog úgy szólni, mint amire azt mondod, hogy a rádióban meghallod, és ú, de jó kis külföldies hangzása van. Azért van külföldies hangzása, mert ott több 10 millió forintnyi technika van, és áll rendelkezésre. Olyan készülékek, olyan vasak, amelyekből valóban úgy fognak szólni azok a hangok, meg olyan hangmérnökök vannak, akik dolgoznak ezeken a dalokon, akik ezt egy profi szintre tudják emelni.
1: De akik régen voltak, akik kevergették, ugye két nagy lemez, ott volt lemezjátszó.
0: Az csak DJ. Tehát DJ. Van a zenei producer, aki zenét készít, világos. És van a DJ, aki lejátsza mások zenét.
1: De már az is bámulatos volt, amikor a két bakelit lemezből össze tudta úgy mixelni, hogy az egyikből a más, és közben cserélgette, közben fenn a füles. Én azokat ilyen tátott szájjal néztem, és mondtam, hogy egyszer kipróbáltam egy szilveszteri bulin, amikor már senkinek nem tűnt fel, hát nem sikerült. Egyszer meg ott hagytak egy ilyen DJ pultnál, ahol szólt egy ilyen mix, rengeteg gomb volt, és hát már mindenki jó állapotban volt, a DJ elment a mosdóba, én meg gondoltam, itt az alkalom, hogy akkor most kipróbáljam, és elkezdtem nyomkodni a gombokat, de embert nem láttam még így kirontani a WC-ből, mint amikor a DJ meghallotta, hogy mi történt, mert ő azt hitte, hogy megakadt a pendrive, vagy a nem tudom mi az a mix, amit betett, aztán mikor meglátta, hogy csak én csinálom ez a scratchelő, vagy nem tudom mi volt, hogy hívják ezt, meg ezeket a gombokat nyomogattam.
0: Hát a jog tárcsát piszkáltad, és ugye azzal húztál bele, de igen. Azt is ki lehet kapcsolni ezt a funkciót.
1: Ő nem kapcsolta ki, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy végre belenyúlhattam, nem lett nagy siker, de rajta kívül senkinek nem tűnt fel, ez egyébként azt csak halkan jegyzem meg, mert mindenki már ugye el volt, lötyögött meg, hallgatta a zenét, és kész.
0: Amúgy a DJ-knek ez nagy félelme, tehát hogyha esküvőn elmegyek a mosdóba, és tényleg tehát rohanni kell, mert a zene alatt van időd arra, és hát különböző helyszíneken, különböző távolságra vannak a mellékhelyiségek, és nagy félelmem nekem is, és többször bevált az, hogy éppen intézem a kisebb dolgomat, és hallom, már valamelyik barom oda ment, már piszkálja, és az a baj, hogy az amúgy nem vicces, mert amúgy komolyabb kárt is tudsz csinálni, esetleg a hangtechnikában, amit olyan szinten meghajtasz, ami neki nem tesz jót.
1: Hát, vagy több száz zenei gyűjteményed van, mondjuk egy mobil Winchesteren, vagy valami, és mondjuk annak csak egyszerűen kirántod, kihúzod, és lehet, hogy úgy megsérülnek azok a fájlok, akár hogy az nem tudod használni.
0: Akár az is lehet, tehát, hogy a részeg embert sose engedjétek a DJ pult közelébe, ha ő a DJ, akkor sem.
1: Ha józan, akkor sem, ha nem ért hozzá. Igen. Hozzáteszem, hétvégén ugye dolgoztam a Vittor Futó Fesztiválon, és ott volt az, hogy egyszer csak előkerült egy futófesztivál himnusz, amit Gyurcsány Gábor írt, mint zeneszerző, és akkor most idézőjelbe teszem ezt a zeneszerzőt, mert teljesen parádésan szólt a maga a dal, és kérdeztem, hogy nem is tudtam, hogy neked, mint versenyigazgatónak, ilyen zenei affinitásaid vannak. És azt mondta, hogy beírta az AI-ra, hogy készíts egy himnuszt a futófesztiválra, legyen dinamikus, pörgős, fiatalos, stb. A szöveget megírta, és a zenét is megírta hozzá, tehát gyakorlatilag ennyi volt a történet, utána le kellett tölteni, és előállított egy olyan zenei produkciót, amivel te napokat dolgoztál volna előtte. Úgyhogy
0: hát nem, hogy
1: félelmetes.
0: Napokat, nem, hogy napokat, sokkal több időt, és akkor most mutatok egy zenét, nekem van egy nagy kedvenc előadóm, ilyen norvég drámai himnuszokat csinálnak, és én is beleszaladtam ebbe, mert a későbbiekben kiderült, hogy ez például egy AI zene, már ha meg tudom szólaltatni. Ez ugye most TikTokon egyébként nagyot megy már az elmúlt időszakban, és ez teljesen AI az egész dal.
1: Teljesen jó.
0: Igen, túlzottan jó.
1: Igen.
0: Sajnos túlzottan jó, és egy egész albumot kiadtak már ebből, és van a magyarok között is, akik szintén ezt a hangképet használják, és azt hiszem Mr. Nobody-nak hívják például. Manapság egyre nehezebb lesz majd megállapítani, hogy mi az AI zene és mi nem, és tök jó, hogy mondod azt, hogy leveszik a slágerlistákról azokat a dalakat, amelyeknél kiderül, hogy nagyban AI volt, ami dolgozott ebben az ügyben, mert tényleg nem fair a többi zenekészítővel szemben, és lassan most már megállapíthatatlan lesz majd az, hogy mi az, ami azzal készült, mi az, ami nem. Tehát itt is legfeljebb a szöveget beírtad, de már azt sem magadnak írod be. Tehát tulajdonképpen te otthon ülsz mindenféle zenei tudás nélkül, de elkezdesz ezzel bíbelődni, esetleg előfizetsz komolyabb AI cuccokra, amik zenekészítéssel foglalkoznak, és hopp, előbb-utóbb összeáll majd. Ha pedig még értesz is hozzá, akkor meg aztán ilyesfajta profi munkát tudsz.
1: És ha megfelelő fizikai paraméterekkel rendelkezel, mondjuk hölgyből vagy, akkor kiállsz, és még akár DJ is lehetsz. Én ezt látom, hogy nagyon sok női DJ lett most, vagy ilyen, nem is tudom, akiről nem is gondoltam egyébként, hogy mondjuk zenél, vagy zenét ír, vagy megírják neki, és dekoratív hölgy, és mondjuk ezért, és ezt nem Magyarországra mondom, hanem a világ minden táján látom azt, hogy egyre több ilyen DJ-t látok, és nagy sikerük van a fesztiválokon, tehát hogy nem tudom, hogy ilyenkor van mögöttük egy ilyen produceri csapat, aki...
0: Igen, plasztikai sebésznek hívják, az szerzi van mögötte.
1: Zenét, vagy pedig tényleg ők készítik, mert
0: a legritkább esetben készíti önmagát. Igen, biztos van, de ez a legritkább eset. Az a helyzet, hogy ha visszatekintek arra, hogy van mögöttem azért egy több mint 22 éves múlt, és én folyamatosan ebben vagyok, és tulajdonképpen nekem egyébként ez volt a fő profilom mindig is, hogy én zenéltem és DJ voltam. Körülbelül 10 éve van már az, hogy én már nem szeretem a nevem előtt használni az, hogy DJ. És tök érdekesnek találom azt, hogy jönnek elő az emberek így a semmiből, a repedésekből, hogy ők DJ-k, miközben annyira egy elunt, egy lerágott, egy fényét vesztett szakma ez az egész, és nagyon érdekes számomra, hogy még mindig van olyan, aki úgy gondolja, hogy a DJ szakma az egy álommeló, hogy ő akkor milyen menő lesz. Uh-huh. Gyerekek, nagyon régóta nem menő már DJ-nek lenni. Iszonyatosan nem menő.
1: Mert akkor mi az, hogy hívják, aki zenél mondjuk egy szórakozó?
0: DJ-nek hívják. Igen, DJ-nek hívják, de...
1: De valahogy akkor csak kell mondani. Mit mond? Kis Géza vagyok?
0: Igen. Uh-huh. Náksi Attila vagyok.
1: Ja, értem,
0: érted?
1: Hogy így.
0: Erős Attila vagyok. Aha, Spigi aha. Boy vagyok. Vagy. Okay. Érted? Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy volt nívója egy DJ-nek, az körülbelül egy 20-30 évvel ezelőtt volt. Akkor volt,
1: amikor... Dévényi Tibi bácsi.
0: Hát nem feltétlenül arra gondolok, de például, amikor Balogh Béla is elkezdett zenélni, akkor igenis, tehát, hogy egy DJ-nek a lába nyomát is csókolták.
1: Sőt, voltak ilyen
0: most
1: padavanok.
0: Most a DJ egy kutya. Igen. Tehát, hogy ő a leggyengébb láncszem. Én, hogyha esküvőn is vagyok, érzem azt olykor a vendégeken is, nyilván ugye ott hiányos intelligencia szintjük miatt, hogy meg az alkohol is segít azon, hogy még hiányosabb legyen, hogy a DJ-t, mint a zenészt úgy veszik, mintha a kutyájuk lenne. Tehát, hogy az, ahogy... Nem is a főnök tett be, hanem kiütlek a cibe, hogyha nem teszed be, meg tehát, hogy...
1: Komolyan, persze, ilyen szinten vannak?
0: Persze, meg hallok sztorikat is, hogy rendőrt kell hívni, meg kés előkerül, meg ilyenek.
1: Azért, mert... Nem azt a zenét játsza?
0: Tök mindegy, hogy miért. Azért, mert az emberek frusztráltak, idióták, részegek, intelligencia hiányában élnek, és azt gondolják, hogy a DJ vagy a zenész az ő kutyájuk, és ugye bármit meg lehet vele tenni, miközben az a zenész vagy DJ az azért van ott, mert a pár bizalmat szavazott neki, és a pár az, aki szerette volna, hogy a hangulatot majd ő hozza, ő keltse, és a vendégek néha úgy érzik, mintha egy ilyen kisaját átítható dolog lenne a DJ, mintha csak azért lenne ott, hogy az ő szarját lejátsza.
1: Aha. Érdekes, amit mondasz, erre nem gondoltam. Én azt hittem,
0: agresszívak
1: hogy ez,
0: az emberek,
1: hogy ez amúgy ilyen megbecsült dolog, és oda megy, nyilván amikor már kapatosabb, akkor te sokám, tedd már be ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor ha harmadszor megy oda, és még mindig nem voltál hajlandó, vagy esetleg úgy beszélsz vele, nyilván akkor lehet.
0: De tudod, mit tapasztalok? Hogy... Figyelj, esküvőkön azt tapasztalom, hogy ugye én szoktam vállalni ceremóniamestert és DJ-t egyben, de ha csak külön-külön is vállalom, akkor azt tapasztaltam, ha ceremóniamester vagyok, olyankor az emberek, tehát olyankor nem szokott atrocitás érni, egy csepp sem, mert már az elején letisztázzuk azt, hogy kinél van a mikrofon, ki, tehát hogyha elkezdenek is kötözködni, uh-huh, vagy csak piszkálnak, vagy tudod, kóstolgatnak, egy-egy mondattal elsimítom a dolgokat, és akkor mindenki tudja, hogy hol a helye, tudják, hogy jó, akkor te haver vagy, vele nem fogunk kötekedni. De ha csak DJ vagyok, ott előfordul az, hogy igen, azt nem vívtam ki magamnak azt a tiszteletet mondjuk a beszéddel, kommunikációval, és akkor úgy érzi, mondom, ez a legritkább eset, de előfordul, hogy agresszívan közeledik, bunkó stílusban, minthogyha én legalábbis ő szart volna ki engem.
1: Aha. Én meg azt hittem, hogy
0: nem, Laci,
1: a DJ-k meg a zenészek, hogy kikezdenek velük, nem, a legjobb csajok az esküvőn,
0: persze,
1: meg a
0: nem,
1: többi.
0: A zenészek és a DJ-k már kutyák egyébként. Tehát hogy ezért nem értem azt, hogy miért van az, hogy például itt olvasom, hogy az USA-ban és Ausztráliában a legfelkapottabb top 10-be bekerült álommunka a DJ. Meg látom azt, hogy Magyarországon is még mindig valaki még DJ akar lenni. Könyörgöm, miért?
1: Mert hogy ezt látja. Nem tudom, Avicii akar lenni, meg
0: sose lesz,
1: meg a többi.
0: Sose lesz. A mai DJ-nek nem elég az, hogy lejátsza a zenéket. A mai DJ-nek kell, hogy zenéket hozzon létre, vagy mások által hoz létre, akiről azt hiszed, hogy ú, de jó zenéket csinál, meg mennyi zenéje megjelent, és akkor tudnám neked mondani, hogy aha, hát igen, az sem magának csinálta a zenét, az sem, ezeket úgy hívják, hogy ghostolnak, tehát, hogy mögötte van egy csapat, vagy legalábbis egy ember, aki, mint egy ghost producer, végzi helyette a dalok előállítását.
1: Mint annak idején Kozsó és a fiú meg a lány csapatok, hogy volt mögötte, és akkor létrehozott 3-4 vagy nem is tudom hány együttest, ami mind hozzá kapcsolódott tulajdonképpen, és a zenei...
0: Ő csak előadja. Igen, de a zenét nem ő fogja megcsinálni. Uh-huh. Nagyon ritka az, és én például nagyon felnézek azokra.
1: Na jó,
0: mint ott volt Avicii, aki tényleg magának csinálta.
1: Akkor ennyi erővel én is lehetnék, bár most elvetted a kedvem a DJ-skedéstől.
0: Hát hogy ne lehetnék?
1: Megkérlek, hogy te legyél az én gosztom. Csinálj nekem dalokat, kiállok a pult mögé, már egyszer már kaptam ezért, mert hogy bömböltettem a zenét. Esküszöm, nem én voltam a DJ, csak pont ez volt az a szituáció, amikor a DJ elment a mostóba, és az illető meg azt látta, hogy én állok a pult mögött, és utána a közösségi oldalon meg kiosztotta, hogy bömböltettem a zenét, pedig én csak vigyáztam a cuccra. Szóval, ha írsz nekem egy zenét, mint Ghost, ma már tanulok, akkor én meg kiállok oda, és előadom.
0: Hát egy dal még mondjuk kevés, de hogyha lenne vagy 8-10 zenét, azzal már el lehet járni.
1: És hatnizni? Akkor onnantól én úgy teszek, csak felteszem a fülest, és csavargatom a potmétereket, meg
0: nem érted.
1: Eljátszom, minthogyha én lennék a zeneszerző.
0: Nem. Laci, nem érted. Tehát, nem. Hogy az, hogy össze kell raknod a szettetben zenéket, ahhoz mondjuk nem baj, hogyha értesz, bár a közönség úgyse fogja látni az ő szemszögükből lentről, hogy most mixol, és te csak össze-vissza
1: így
0: megtapogatod.
1: Van. Nem, neked az csinálj egy órás mixet,
0: az
1: én
0: más.
1: Meg eljátszom, mint hogyha
0: más.
1: Én csinálnám.
0: Az más. A mix az teljesen más, mint hogy van egy saját zenéd.
1: De mondjuk a saját zenétből lenne a mix.
0: Az már sokkal inkább oké, de manapság úgy tud egy DJ érvényesülni, az már nagyon régóta nagyon kevés, hogy két zenét tök pontosan összerak. Egyrészt a kutyát nem érdekli, másrészt pedig olyan technológia áll már a DJ mögött, a pulton, már annyira össze tudja szinkronba hozni a zenéket, hogy sajnos ugye ez a szűrő, ami nagyon sokakat megszűrt az elmúlt évtizedekben, most már így nem létezik, mert korábban nem voltak ilyen technikai hátterek, amik ennyire segítettek. Ott volt a füled, a hallásod, az ütemérzéked, a kezed ügyessége, a zenék ismerete, és összetudtad rakni, és azt mondták, hogy fú, ez nagyon profi, most benyomsz egy gombot kb., és ezzel kész vagy. Azért van az, hogy ezeken túl most már ugye a DJ-nek rendelkeznie kell saját dalokkal, amiket be tud juttatni rádióba, amiket meg tud mutatni, YouTube-on el tud érni vele több százezeres nézettséget, vagy több milliót, és ezáltal fognak téged megismerni a zenéd által, amit esetleg nem is te készítesz, mert nincs néhány évtizeded, hogy megtanuld ezt az egészet és belerázódj, hanem azt mondod, hogy figyelj már, adnék 100 000-et, csinálsz egy zenét? Persze. Jó, majd szólj már, ha kész van. Jó. Aha. Mi lesz a címe? Csak hogyha kérdezi valaki, jó? Tudod, ez a kulcsra kész, ez olyan, mint az építkezés, amikor azt mondják nekem, hogy fú, igen, tudom milyen, mi is építkeztünk. Tényleg? És hogyan? Hát megrendeltük, azt idatta a kulcsot, hogy ja, az másfajta építkezés, mondjam, nekem nem olyan volt.
1: Igen. Na hát kitartás azoknak, akik a zeneiparban vannak, meg akik DJ-k, akkor ezek szerint ezért már nem olyan.
0: Ezért nem szeretek erről beszélni, mert ez mindig felhúz.
1: Igen,
0: te akartad, hogy erről beszélni.
1: Igen, mert nekem különleges volt, hogy ma már AI-jal milyen zenéket lehet csinálni. És ez még csak a kezdet.
0: Igen.
1: Jó, akkor most jöjjön egy olyan zene, amit egy tényleg egy igazi zeneszerző írt.
0: Mindegy, én arról akartam beszélni, ezt nem engedted meg, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andra.
1: Nem engedtem, csak gondoltam nekem, ez olyan érdekes volt ez a hétvég, hogy gyakorlatilag 3 perc alatt írok egy himnuszt, de hát na, szegény Erkel meg a többieket, mennyit szenvedtek egy zeneszerzésem, ma meg már tényleg egy
0: hát
1: patintás és kész, és akkor rögtön van 8 verziót, akkor ezek szerint nem fenékig telj fel a DJ-k életesen.
0: Hát nem, de az se derült ki, hogy Várkonyi Andrék mit csináltak,
1: mert
0: nem engedted meg, hogy elmeséljél mindegy, itt van a doktor Béres közben. Itt

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: További szép reggelt, megérkeztek a Sunshine FM friss sporthírei, de melyek ezek?
3: Lionel Messi visszavonul a válogatottságtól megint. Illetve hát már többször hallottuk ezt, meg mondta, de most azt mondta már jelzett a teste így 39 évesen, hogy lassan ideje lesz befejezni a pályafutását. 201 meccset játszott a válogatottban, 122 gólt rúgott, mondjuk ez nem egy rossz statisztikai adat, de azt mondta, hogy a világbajnokság után eltelt most már egy kis időszak, átgondolta, kipihente magát, és úgy döntött, hogy nem lép többet pályára az argentin válogatott mezében. Azért azt gondolom, hogy az argentinok nagyon hálásak lehetnek neki. Világbajnoki címig vezette a csapatot, világbajnoki döntőig vezette a csapatot, vezéregyéniség volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ezen a VB-n, ha nincs Messi, akkor lehet, hogy a csoportból sem nagyon jutnak tovább. Pedig egyébként vannak nagyon jó játékosaik, de hát tényleg itt látszott a karaktere, hogy milyen játékosról van szó.
2: Igen, csak az a baj, hogy a játékosok mentalitása és egyes cselekedetei rányomták az egész argentin válogatott népszerűségére a bélyegét.
3: Főleg ott a végén.
2: Hát az ott egy olyan... felejthető, el kellett volna felejteni.
3: Igen, még azoknak is csalódás volt, akik egyébként argentin szurkolók, tehát ők is azt mondták, hogy de hát ez miért kell
2: így viselkedni.
3: Igen, na mindegy, ezen már túl vagyunk, Messit valószínűleg válogatott mezben már nem nagyon fogjuk látni. Hogy Fucsovics Marcit látjuk-e még teniszpályán, legalábbis profi karrierje során, ez is kérdéses. Vereséget szenvedett a US Open-en az első körben, nem volt ilyenre példa, hogy egymás után többször is az első fordulóban kiesett, megpróbált a szája válla, már az előző tornán is jelezte, hogy nincs egészségügyileg túl jó állapotban, hát Marci is jóval 30 fölött van már.
2: Férfi betegség, tudjuk, ez nekünk is fáj a vállunk,
3: igen,
2: Marci.
3: Igen, hát csak mi nem teniszezünk meg, nekünk nem az a gond. Neked egy kicsit nehezebben mozog a kezed az egér irányításánál, neki azért toppon kell lenni, és azt mondta Marci, hogy addig nem lép pályára idén, amíg teljesen rendben nem jön, élvezni még a teniszt, még szeretne játszani, tudja, hogy a tudása megvan hozzá, csak egész egyszerűen a teste az, ami ezt nem akarja, hogy csinálja. Úgyhogy félek attól, hogy ez azt jelenti, hogy lassan neki is befejeződik a karrierje. Fantasztikus szezon, meg karrier van a háta mögött. 11 éves volt, amikor ezt az egészet gyakorlatilag már olyan profi szinten űzte, hogy akkor már lehetett látni, hogy több lesz belőle. Megnyerte Debrecenben azt hiszem a Perec kupát, az volt az első nagy sikere, idézőjelben, de tényleg azért az egy tornagyőzelem volt a korosztályában. Aztán utána a legnagyobb sikere, amikor megnyerte a junior versenyt Wimbledonban. Tehát akkor kapta fel az egész világa gyakorlatilag a fejét, hogy ki ez a magyar srác, aki ilyen jól tud teniszezni. Aztán jött egy hullámvölgy a karrierje során, az is kérdéses volt, hogy egyáltalán teniszezik-e tovább, vagy nem. Nyilván, amikor 18-19 éves az ember, és kinyílik a világ, rájön, hogy van élet a teniszpályán kívül is, akkor nehéz motivációt találni, hogy miközben a többiek nyaralnak, pihennek, te meg menjél, és minden nap játsz és teniszezz és edz. De aztán meg lett az eredménye, és hát azt látom, hogy nagyon összeszedett volt az elmúlt években, sőt most már lassan azt kell mondjam, évtizedekben. Sajnálnám, hogyha befejezné, mert tényleg a magyar tenisz ikonikus alakja Fucsovics Marci. Úgyhogy gyógyulást kívánunk neki, jobbulást kívánunk, reméljük, hogy rendbe jön a váll. Ha mi Gabival tudunk majd valami tuti receptet, akkor eláruljuk. Egyelőre még mi is keressük, de fordítva is igaz, ha Marci hallasz bennünket, akkor majd írd meg, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az embernek a válla rendbe jön. Milyen érdekes, nálad is például most már úgy azt mondtad a múltkor, hogy jobban mozog, rendben van, aztán megint visszatért, aztán megint visszatér, úgyhogy hát állítólag ez már a korral jár, ez a vándorló fájdalom, így hívta az egyik tanult ismerősöm, hogy hol itt fáj, hol ott fáj, ha már nem fáj sehol, na akkor van baj.
2: Igen. Ha a fájdalommal ébredsz, azt jelenti, hogy ez.
3: Így van. A futsal bajnokságban újabb mérkőzéseket rendeztek tegnap, és az A Stúdió Futsal Nyíregyháza a TFS-ét fogadta, két veretlen csapat találkozott, mert hogy a stúdió az első meccsét megnyerte, a másodikon döntetlent játszott a Berettyóújfaluval, míg a TFS-e mind a két meccsét megnyerte. Újonc csapatról van szó ráadásul az NB1-ben, hiszen ők most jutottak fel az élvonalba. Nagyon izgalmas mérkőzés volt, mert hiába vezetett általában, ugye 1-0-ra még az ellenfél, tehát a TFS-e vezetett, de aztán onnan fordított a Nyíregyháza, és 2-1 volt. Utána mindig ellépett egy góllal, vagy kettővel a Nyíregyháza, és mindig felzárkózott aztán a TF. Az utolsó 2 percnek úgy vágtunk neki, hogy gyakorlatilag egy gól volt a különbség, 4-3 volt az állás, és folyamatosan támadott a budapesti csapat, hősiesen védekezett a Nyíregyháza. egyháza, de aztán egy kontra után megszerezte az 5. gólját is, és így 5-3-ra nyert. Izgalmas meccs volt Nyírbátorban is, itt a Berettyóújfalu nyert 3-1-re, és a héten rendeznek majd egy megyei rangadót, a Nyírbátor-Nyíregyháza összecsapást pénteken, ezt a meccset előre hozták, úgyhogy hát egyik csapat sem lesz túl friss, maradjunk annyiban, hiszen tegnap még meccset játszott, utána jön egy regeneráló nap, aztán egy edzés, és pénteken már bajnoki. Úgyhogy az is egy izgalmas mérkőzésnek ígérkezik, de nagyon-nagyon szoros az idei futsal bajnokság. Én azt látom, hogy talán az Újpest az egyedüli, amely kiemelkedik, és mindenki más meg mögötte abszolút verhető. Nagyon kérdéses, hogy ki kerül majd a felsőházba, és ki az, aki az alsóházban folytathatja. Hát nem lesz egy egyszerű, de hát még a bajnokság elejénél tartunk. Valamikor még a reggel folyamán említettem, mert mondtad, hogy pénzkereseti lehetőség, meg a fiatalok, hogyha nem tanulnak, akkor mi lesz belőlük. Jelentem alásan Phil Foden válogatott angol játékosnak a kisfia, talán Roninak hívják, de erre azért nem esküdnék meg. Szóval ő 3 éves korától influencer, jól hallottad, 3 éves korától, de szerintem még azt se tudta, mi az. De már akkor jelentek meg róla fotók, és hát egyre több követője lett. Most ott tartunk, hogy 4 millió követője van a különböző közösségi felületeken, fotók jelennek meg róla. És most már 7 éves a kisrác.
2: Hát akkor most már jócskán önmagának készíti ezeket? És
3: nem, most már ő alkalmaz embereket, tehát most éppen egy ilyen social media menedzser keres, hogyha esetleg ráérsz és Angliába kiköltözné, nem olyan rossz, évi 21 millió forintnak megfelelő összeget fizetne, hát azt visszaszorzod, azért az majdnem mennyi, 1,5 millió körül?
2: Hát kicsit több, mint másfél.
3: Másfél havonta. Van egy beugró, mert azért ő, mint munkáltató megszabja, egy szponzort hozni kell rögtön az elején, ez a felvételi követelmény, és akkor utána évi 21 millió forintnak megfelelő összegért alkalmazna. Hát itt tartunk, hogy egy 7 éves kisrácnak annyi követője van, hogy ma már ő keres szponzort, menedzsert, meg social media.
2: Meg rengeteg menedzsert. Pénzt, tehát, hogy már millió most, és még most kezdi az iskolát.
3: Igen, igen, azért durva. Én megnéztem, hát egy átlagos kisrác. Tehát Kevin McAllister kisebb változata, nagyjából így tudom jellemezni. Őszinte leszek, nem tudom, hogy miért van ennyi követője, tehát, hogy mit kell ahhoz csinálni. Nyilván aranyos, cuki, minden gyerek aranyos és cuki. Nagyon sok szülő megóvja a gyerekét, és azt mondja, hogy nem is engedi, hogy felrakja a fotóit a social media felületekre. Sőt, ugye hallottuk, hogy bizonyos országokban már korlátozták, tehát nem is lehet ilyen platformon.
2: Őszinte akarok lenni, ez szerintem a gyerek lelki fejlődésének és lelki állapotának egyáltalán nem tesz jót, ami vele történik. Rengeteg pénzt keres, de akkor mikor lesz ő gyerek? Mert így a gyerekkora az nem lesz, és ezt nem lehet megvásárolni. Tehát, hogy én nekem ez nem tetszik.
3: Na, ugyanez jutott nekem is, hogy ez a gyerek, ez mire 10 éves lesz, ki fog égni? Tehát azt mondja, hogy miközben a többiek még a Lego kockákat, meg a többit rakosgatják egymással.
2: Meg átlagos életet élnek, és igen, a gyerekkor örömeit élvezik. Ő 15 évesen majd elmondhatja, hogy egy éve tiszta vagyok. Igen. Mert sajnos egyébként nagyon sok sztárnál ez volt, mikor hallottam, hogy Demi Lovato már 2 éve tiszta. Micsoda? És akkor volt 18 éves. 2 éve tiszta, az jó?
3: Igen.
2: És akkor
3: igen,
2: mikor szokott rá? 12
3: igen,
2: évesen?
3: Igen. Tehát nagyon durva. Ráadásul nem, én is egyetértek veled, hogy nem biztos, hogy ez a követendő példa, mert mi lesz a szomszéd kisfiú, meg az azt követő, és azt mondja, hogy én is ezt akarom csinálni. Mert hogy mennyi pénzt lehet keresni, tulajdonképpen a idézőjelben semmivel, csak az, hogy csinálok magamról fotókat.
2: Jó, de előbb-utóbb akkor senki nem fog dolgozni.
3: Igen, mindenki ilyen social media.
2: Ezért jönnek a robotok, hát
3: lesz.
2: Nem érted, a robotok azért jönnek, hogy elvégezzék helyettünk a munkát, mert mi már nem fogunk ilyenekkel bíbelődni. Uh-huh.
3: Jó van, úgyhogy mi meg zenélünk, közben meg csinálunk magunkról néhány fotót, hogy felrakjuk a social media felületre. Ha elérjük a 4 millió követőt, megígérjük
2: ma mi is. Ma reggel 10-ig.
3: Így van, ha ma reggel 10-ig elérjük a 4 millió követőt, akkor mi is alkalmazunk egy social media menedzsert 21 millió forintet, de hoznia kell egy szponzort, de nem ám ilyen kis ízév szponzort, hogy valami...
2: Nem egy sarki közértet hozzon be nekünk, hát tehát hogy valami komolyan
3: céget. Ha az agyam összeget fizet, csak nem tudom akkor mit csinálunk. Szóval igen, Gabival most ráfekszünk erre, és meg sem állunk 4 millió követőig.
2: Legyen így, Laci! Köszi a sporthíreket, meg az ösztönzést.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Diákonként 26 ezer forintos rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. Újra állami kézbe kerülhet a debreceni aranybika az MMCC alapítványának megszűnésével. Ettől már a nyugták adatait is továbbítani kell a NAV-nak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak ősszel az egyházi fenntartású iskolák. Társadalmi egyeztetés indul arról a kormányrendelet tervezetről, amely diákonként 26 ezer forint kiegészítő támogatást biztosítana az emelkedő energia, víz és csatornadíjak ellensúlyozására. A támogatás az egyházi fenntartású köznevelési és szakképző intézményeket érinteni, az állami iskoláknak már biztosított energiakompenzációhoz hasonló módon. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart majd. Ha a rendelet életbe lép, a támogatást a Magyar Államkincstár már októberben folyósítaná az intézmények fenntartóinak. Egy távolsági buszon fogták el azt az 53 éves férfit, aki a gyanú szerint kitépte egy nyugdíjas nyakláncát egy debreceni buszmegállóban. A rendőrséget vasárnap kora este értesítették, a járőrök pedig azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. Rövid időn belül kiderült, hogy a feltételezett elkövető felszállt egy Bagamér felé tartó buszra. A rendőrök utána indultak, megállították a járatot, majd a férfit megbilincselték és előállították. Kifosztás miatt hallgatták ki, bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatást. Újra állami kézbe kerülhet a debreceni aranybika az MCC alapítványi rendszerének felszámolásával. A Matthias Corvinus Kollégium alapítvány feladatait ugyanis augusztus 31-től az állam veszi át. Az ingatlan fejlesztéssel foglalkozó társaságok felett pedig a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Tárkányi Zsolt, debreceni országgyűlési képviselő szerint ezzel az aranybika is újra közvagyonná válik. A politikus azt is közölte, hogy szerinte ezzel lekerülhet a napirendről az MCC korábbi több milliárdos debreceni fejlesztési terve. Az elképzelés az aranybika felújítása mellett új oktatási központ kialakítását is tartalmazta. Fényképes okmánnyal is díjmentesen utazhatnak szeptembertől azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de még nem kapták meg azt. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyerekek regisztrációja várhatóan szeptember közepén indul. Addig, illetve egészen október végéig személyigazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet is elfogadnak a menetrend szerinti járatokon. A könnyítés kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártya bérlet. Így a tanévkezdéskor azok sem maradnak le a díjmentes utazásról, akiknek még nincs kártyájuk. Új kötelezettség lép életbe szeptember 1-től a vállalkozások számára, a nyugták adatait is továbbítani kell a NAV-nak. A szabály a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákra egyaránt vonatkozik. Az adóhatóság szerint a legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amely automatikusan teljesíti az adatszolgáltatást és az adatmegőrzést is. Aki marad a papír nyugtánál, a pénztárgép portálon kézzel rögzítheti az adatokat. A NAV ugyanakkor türelmi időt biztosít. Szeptember 1-e és december 31-e között még nem bírságolnak a hibás vagy elmaradt adatszolgáltatás miatt. Januártól viszont már pénzbírság is járhat a mulasztásért.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyárias idővel indul a szeptember Debrecenben is. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél időnként megélénkülhet, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 14 perc van, bízunk benne, hogy mindenki biztonságosan célba ért. Hát a legtöbben igen, de sajnos így is van, akik ezt az arányt egy kicsikét rosszabb irányba húzzák, ugyanis ma reggel rengeteg baleset történt. Mindannak ellenére, hogy jók voltak a látási viszonyok, hát az útviszonyok nyilván azért csúszósabbá váltak, mert azért éjszaka hajnalban volt egy nagyobb esőzés, de én azt gondolom, hogy ez sem lehet azért ennek a számlájára írni. Egész egyszerűen kirobbanó volt a létszám az utakon, és sajnos rengeteg balesetet eredményezett. Na hát volt karambol például Debrecen és Létavértes között, a 48-14-es út 11-12-es kilométerek között, ott két autó hajtott sajnos egymásba, mindez tehát Létavértes és Debrecen között. Aztán volt egy eset, ott két autó ütközött szintén Mikepércsen, a Petőfi utca és az Arany János utca kereszteződésénél, félpályán haladhatott a forgalom. Ez nagyjából egy órával ezelőtt történt, elképzelhető, hogy mostanra azért megoldották a helyzetet. Aztán hát Debrecenben például érdemes tudni, hogy a Füredi út Egyetem Sugárút között, vagy bocsánat, az Füredi út Egyetem Sugárúttól a Böszörményi útig egy-egy sávon lehet közlekedni. Ez egész reggel nagyon megfogta a forgalmat, óriási torlódás volt. Aztán hát Debrecenben történt például baleset a Füredi út, Böszörményi út kereszteződésében, ott motoros személyautóval ütközött, a Mikepércsi út bevezető szakaszán, amiről beszéltünk is, személyautó, kis teherautó. Aztán volt szintén Debrecenben a Széchenyi utcán két autó ütközött, nem sokkal ezelőtt Böszörményi út 10 számnál volt baleset. Aztán Hosszúpályi úton körforgalom előtt koccanásos baleset. Szóval, majdhogy nem vége láthatatlan a sor. Sajnos rengeteg esethez kellett sietniük a mentőknek, illetve a rendőröknek, akár a tűzoltóknak is. Bízunk benne, hogy azért mostanra ez így véget ért. Alapvetően inkább a csütörtök szokott lenni a balesetek számában egy erősebb nap. Ez a kedd, ez azt gondolom a szeptember egy iskola kezdésnek tudható be. Na hát, remélhetőleg ma már több balesetről nem kell beszámolni. Mégis, hogyha történne valami, látnátok valamit, köszi, hogyha előre is jelzitek 0620-316-3000, illetve hát előre jelezni nem tudjátok, de előre köszi, ha jelzitek. Közben megérkezett Ray, ez pedig a Where's My Husband?

0: szeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Jött, látott és mindent vitt, sírral énekelt nekünk, ez volt az Azizám, 9 óra 31 perc van, további csodás délelőttöt, szép reggelt. Hát általában azért ma reggelre korábban kellett ébredni, mint ahogy azt megszokhattátok, főleg azért itt az elmúlt 2,5-3 hónapban bizony a diákok hajlamosak lehettek elkényelmesedni. Hát most erőt kellett vennetek magatokon és úrrá lenni ezen a pánikon. Hát pánik inkább ugye a szülőkben lehetett, főleg azért a megnövekedett forgalom miatt, és hát sajnos rengeteg baleset történt és fennakadás ma reggel. Hogyha mondjuk mérlegre kellene állítani vételkörzetünk két nagyvárosát, két megyei jogú városát, Nyíregyháza és Debrecen között, sajnos Debrecen vérzett el a legkorábban és a leginkább, ugyanis ott, hát most itt Lacival, az ottani informátorral próbáltuk meg kiszámolni, hogy nagyjából hány baleset történhetett, körülbelül azért egy ilyen 10 nagyjából összejött, míg Nyíregyházáról nem igazán hallottunk ilyet, ott talán inkább ugye az építési munkálatok azok, amelyek feltartották, lassították a haladást, meg ugye az útviszonyok sem olyanná váltak vagy alakultak, ahogy ezt mi elképzeltük, ugyanis volt egy hajnali esőzés. Most arra viszont a ragyogó napsütés, jó látási és útviszonyok, úgyhogy semmi nem szabhat annak gátat, hogy balesetmentesen közlekedjetek. Közben üzemanyagár változás az nem történt az elmúlt órákban, azért folyamatosan nekem egy ilyen fétisem, hogy mindig nézegetem ezt, és hát szeretek róla beszámolni nektek. Ha lesz valami változás, mindenképpen szólok. És hát abban sincs változás, hogy Egyed, Egon és Farkas névnap van, úgyhogy benneteket szeretettel köszönt a Sunshine FM is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Maradjatok, hogyha tehetitek, hogyha pedig közlekedési információtok van, akkor információs vonalunk, SMS és Viber számunk, vagy akár egy hívható telefonszámként is funkcionál a 0620 316 3000. Jön egy újdonság, erre azért érdemes odafigyelni.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift énekelt. Hát, hogy volt-e már ekkora kedvenc zeném mostanában, ami rádiókban szól? Nem igazán, úgyhogy Taylor Swiftet innen is puszíljuk. 9 óra 49 perc van, és hát nagyon kevés szót ejtettünk arról, hogy milyen időjárásunk lesz. Amúgy is mindig ugye én azon az elven vagyok, meg annak vagyok a híve, hogy az időjárás előrejelzésben az a biztos, ami már elmúlt. Szóval tegnap amúgy jó idő volt, és úgy néz ki, hogy ha lehet hinni az előrejelzésnek, hogy ma is az lesz, talán egy picikét a szél megcsappantja majd a hőérzetünket, ettől függetlenül azért a hőmérők 29-30 fokokat mutatnak. Hidegfronti hatás várható, ami majd a holnapi napon érezteti inkább hatását némi minimális csökkenéssel. A csökkenés pedig nem is a napközbeni hőmérsékletet érinti, hanem leginkább most már a hajnali órákban kell hozzászoknunk ahhoz, hogy nem feltétlenül az a rövid szoknya vagy rövid nadrág lesz az, ami mindenképpen jól fog esni. És ilyenkor jön az megint, amikor nagyon nehéz felöltözni, mint a nyár elején, hogy reggel még hűvös van, délután meg már le akar rólunk rohadni a ruha, úgyhogy legyen nálatok minden, de egyelőre napközben lenge ruházat. Aztán mutatom, hogy mi történt ma reggel, miről beszélgettünk Lacival, és hamarosan visszatérek még egy rövid búcsúval.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Egyre korábban is vannak már szalagavatók, tehát én már találkoztam szeptemberivel. Én például csinálok október elejé szalagavatót. Tehát igen, erre azért ilyenkor most már rá kell áldozni azt az időt, és emlékszem rá, hogy tudtam azt, hogy na, eljött az érettségi tanéve, és akkor ugye a tételek kidolgozása, de mellette járj el táncolni, meg alapvetően is ott vannak az óráid. Úgyhogy nem, jó, nem könnyű ez sem annak, aki most kezdi az iskolát a legelső osztályban, sem annak, aki majd idén vagy ebben a tanévben végez.
2: Ott meg majd jön, hogy hová tovább, dönts el, óriási a tétje. Tegyük hozzá, hogy sokkal nehezebb olyan szempontból szerintem most, hogy egy rossz érettségivel gyakorlatilag...
0: Rádiós leszel, így van.
2: Igen. Vagy hát nem vesznek fel mondjuk sehová, ahová jelentkeztél, és akkor következő évben újra kell jelentkezned, újra kell érettségizned. Régen is így volt, hogy mindig volt akkor a következőben újra felvételi mondjuk a főiskolára, egyetemre. De hát azt tudtad, hogy akkor újra kell. Itt meg azt hiszem talán már fizetni is kell, hogyha újra akarsz valamiből érettségizni. Ha azt egy napot elszúrod, vagy akkor rossz napod van, beteg vagy, fáj a hasad, fáj a fejed, front van, és a többi, utána azt cipeled magaddal, nem mondom, hogy egész életen át, de amíg ki nem tudod javítani, ha ki akarod javítani.
0: Igen. Én nem egyszerű. Minap tudtam meg egy ismerősömtől, hogy ő azt mondta, hogy hát neki van olyan kapcsolata, hogy tud szerezni érettségit. Ó, hát mondom, az pont van. Valami más nincs nálatok?
2: Igen.
0: Igen, mert hogy vannak ilyenek, még mindig vannak ilyenek, megveszi a nyelvvizsgát, és én azon gondolkodtam, hogy de a mai világban, tehát, hogy még van valaki, vagy van még valamilyen hasznod abból, hogy lehet nyelvvizsgált. Miközben ugye eltörölték, hogy most már a diplomához nem kell. Tehát, hogy igazából most már talán eljöhetne az a kor, amikor nem azt nézzük, hogy van papírja, hanem van tudása. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehetne inkább tudást venni, mint papírt.
2: Igen, de egyébként ma már a munkáltatók úgy is felhívnak, vagy átváltanak neked a adott nyelvre, és akkor úgy folytatják az állásinterjút. Hozzáteszem, én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoporttársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik, vagy földrajz szakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angol órán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsán, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
0: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
2: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
0: Eddig nice megvoltam, és utána...
2: Igen.
0: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 54 perc van, további csodás napot kívánok mindenkinek, szuper jó első napot az iskolában, annak is, akinek nem ez a leges-legelső, hanem már van mögötte néhány év. Tartsatok ki, már csak 180 tanítási napot kell végigélni, és jövő június 18-án talán véget is ér majd az iskolai tanév. Na, addig is viszont mindenkinek jó tanulást és sok energiát kívánok, és azért ne csak a tanulásra koncentráljátok, próbáljátok meg élni is sok vidámságot és élményt szerezni. Köszi a figyelmet, ennyi volt már a keltető Dankó Lacival és Olasz Gabival. Csodás napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltetővel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elkészült a rendvédelmi dolgozók béremeléséről szóló kormányzati javaslatcsomag. Átmeneti könnyítést vezet be a DKV a tanévkezdésre. Retrózenével és sörvésli menüvel várják a véradókat szeptember 5-én. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslat csomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervek között illetményemelés, úgynevezett preferált települési pótlék, valamint a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak bérrendezése is szerepel. Pósfai szerint problémát jelent, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, ha az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a leterheltséget sem. Az emelés mértékéről és időpontjáról egyenlőre nincs döntés, de a részleteket a kormány határozata után ismertetik majd. Fényképes okmánnyal is díjmentesen utazhatnak szeptembertől azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de még nem kapták meg azt. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyerekek regisztrációja várhatóan szeptember közepén indul. Addig, illetve egészen október végéig személyigazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet is elfogadnak a menetrend szerinti járatokon. A könnyítés kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártyára. Bérletre. Így a tanévkezdéskor azok sem maradnak le a díjmentes utazásról, akiknek még nincs kártyájuk. Csaknem 1000 diák, pedagógus és intézményvezető részvételével tartották meg a Kárpát-medencei református tanévnyitót a debreceni nagytemplomban. Az esemény házigazdája a debreceni református kollégium gimnáziuma volt. Fekete Károly püspök ige hirdetésében azt hangsúlyozta, az egyházi nevelés feladata nem csak a tudás átadása, hanem a személyiség formálása is. Ceti István helyettes államtitkár szerint az iskola a kritikus gondolkodásra, nyitottságra és a felelősségvállalásra is tanít. A tanévnyitón a Magyar Református Szeretetszolgálat hagyományosan tanszerodománnyal is támogatta az oktatási intézményt. Újabb akkumulátoripari közmeghallgatást tartanak Debrecenben szeptember 7-én. Ezúttal az EcoPro koreai katódjár környezethasználati engedélyének módosítása lesz a téma. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület több kifogást is megfogalmazott az eljárással kapcsolatban. A civilek szerint továbbra is kérdéses a térség vízellátásának hosszú távú biztonsága, valamint az is, hogyan kezelik majd a technológiai szennyvizet. Az egyesület azt állítja, a déli ipari parkban jelentős mennyiségű vizet használnak fel különböző technológiai műveletekre, ami a kő az akkumulátoripari beruházások engedélyezésének leállítását követeli. 18. alkalommal rendezik meg az országos retro véradást szeptember 5-én szombaton. Az országos vérellátó szolgálat országszerte 32 helyszínen várja a véradókat. Az idei esemény a nagykorúvá válás jegyében az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. A véradást ezúttal is a 70-es, 80-as és 90-es évek zenéi, sörvésli menü és különböző ajándékok teszik rendhagyóvá. Dért alapvetően a 18-65 év közötti legalább 50 kg-os egészséges jelentkezők adhatnak majd. A helyszínek és a pontos időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetők el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyárias idővel indul a szeptember Debrecenben is. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél időnként megélénkülhet, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello Sunshine-osok! 4:10, és én ma is itt vagyok veletek, hogy könnyebbé és vidámabbá tegyem a szeptember 1-jét. Bár a nehezén, a reggelen már túl vagyunk, viszont én a nap további kihívásaihoz is remek zenét játszok. Maradj nálunk!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

a Juice-ban, tele jó zenével, és már is mondom, szeptember 1-én vajon milyen orvos meteorológiai helyzetre kell készülnünk. Hát az ősz ugye mával meteorológiai értelemben beköszöntött, amúgy meg sehogy. Ősz helyett tartós kánikulára kell készülni, szóval nagyon forró szeptember elé nézünk, ez biztos, és kemény ősz vár a frontérzékenyekre, ez is biztos. Nem szűnnek meg a hőhullámok szeptemberben sem, változékony is a szokásosnál lényegesen melegebb kánikulai orvos meteorológiai helyzetre kell készülni. Az ősz első napján érkező hidegfront is csak átmeneti enyhülést hoz, sőt inkább az ország nyugati felében. A folytatásban pedig hétvégére már egyértelműen a hőség lesz az uralkodó, és nem látszik esély a súlyos asszály megoldódására sem. Ez az időjárás igen kedvezőtlen az iskolakezdéshez is, sokan pedig most szeretnének az intenzívebb munkába is visszaállni, és ez tovább fokozza a stresszérzékenységi panaszokat. A helyzet jelentősebb javulására pedig egyelőre nincs kilátás. Ja, nagyon nehéz ősz kezdetben lesz részünk, legalábbis meteogyógyászati szempontból. Mi viszont változatlanul játsszuk a jó zenét, itt vannak már is az Icona pappos csajok.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma az egészségpercben annak járunk utána, hogy vajon mitől lehet az, hogyha valaki csak szinte hasra hízik, miatt hat a háttérben, mert ezt nagyon sokan tapasztalják, hogy hiába figyelnek az étkezésükre, a hasukon jóval könnyebben jelenik meg a zsírréteg, mint más testtájakon. A hasi hízás különösen bosszantó, mert makacs, látványos és egészségügyi kockázatot is jelenthet. Állhat a háttérben a stressz és a kortizol például. A tartós stressz hatására megnő a kortizol szint, amely közvetlenül fokozza a hasi zsír lerakódását. A túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás is bizony előidézheti ezt a jelenséget. De lehetnek a háttérben hormonális változások is, főként nőknél gyakori, hogy a menopauza közelettével a hasi területre rakódik le a felesleg, ilyenkor az ösztrogén szint csökkenése átrendezi a zsír eloszlását. De a lassuló anyagcsere is okozhatja. A kor előre haladtával csökken az izomtömeg, ami lassítja az anyagcserét, ugyanannyi kalória sokkal jobban raktározódik, mint fiatal korban. De a nem megfelelő étrendet is okolhatjuk. Mindezért a gyorsan felszívódó szénhidrátok, a cukrok és a finomított lisztből készült ételek kiugró inzulinválaszhoz vezetnek, serkentik a zsírraktározást. A kevés alvás és a rendszertelen életmód is okozhatja a hasi zsír lerakódást. A kevés alvás megbolygatja az éhségérzetet szabályzó hormonokat, ez állandó éhségérzethez és nassoláshoz vezethet. De a cukorbetegség és az inzulin rezisztencia is okozhatja a hasi hízást. Mit lehet tenni ellene? Hát több fehérje, rost kerüljön az étrendedbe, rendszeres legalább heti 3-4 alkalommal végzett mozgás, a stresszkezelést is el kell sajátítani, jóga, séta, légzőgyakorlatok, a megfelelő alvás a 8 óra elengedhetetlen, és válts inkább lassan felszívódó szénhidrátokra, mert a hasi hízás nem csupán esztétikai kérdés, a belső szerveket körülvevő zsír ugyanis gyulladást, inzulinrezisztenciát és szív-érrendszeri betegségeket is okozhat. Érdemes vele foglalkozni.
0: Egészségpercek a Sunshine

micsoda nyári sláger volt ez annó, emlékeztek még rá? És bizony ezt egy magyar DJ hozta össze. Új Viktora vagy New Vic és a My Love. Így zárjuk ezt az órát. A hírek pedig már robognak felénk, én viszont a következő órában is itt leszek, és a kedvenc zenét játszom. Szeptember 1-én is, na meg az ősz minden pillanatában. Mert legyen akármilyen évszak, a Sunshine, az tudjátok, a Napfény rádiója és a nyár energiáit nálunk mindig megtaláljátok. Szóval jön az óra búcsúdala, a hírek után pedig folytatjuk szokásos dolgaink.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Daganatos beteget terelhettek magánellátásba. Most teljes körű vizsgálatot kér az onkológiai intézet. Több mint 1200 debreceni elsősnek csengettek be. Egyelőre nem tudni, mikor és mennyivel emelkedhet az oktatást segítők fizetése. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálatot kér az Országos Onkológiai Intézet, miután felmerült, hogy egy daganatos beteget állami ellátásból magánkezelésbe terelhettek. Sajtóértesülések szerint egy 43 éves emlőrákos nő csaknem 3 millió forintot fizetett magánellátásért, miközben kezelése során többször váltott az állami és magánszektor között. A beszámoló szerint a műtét után kiderült, hogy a daganatos sejtek visszamaradtak, ezért újabb beavatkozást javasoltak. Az Onkológiai Intézet vezetése arra kért az egészségügyi minisztert, hogy rendeljen el teljes körű pártatlan vizsgálatot. Ma több ezer debreceni gyermek és fiatal számára is megkezdődött a 2026-27-es tanév. A városi tanévnyitón elhangzott, a debreceni tankerületi központ intézményeiben több mint 1200 elsős ül először iskolapadba. A debreceni szakképzési centrum 11 intézményében pedig szeptembertől több mint 12 000 tanuló és képzésben résztvevő fiatal kezdi meg tanulmányait. Pap László polgármester szerint Debrecenben az ország egyik legnagyobb oktatási intézményrendszere működik, az óvodától egészen az egyetemig. A város továbbra is ösztöndíjakkal, tehetséggondozással és iskolai sportprogramokkal támogatja majd a fiatalokat. Lehetséges választási visszaérés miatt tesz bejelentést egy hajdúböszörményi önkormányzati képviselő a vasárnapi időközi választás után. Magyar Péter Martina, a BHO Egyesület képviselője szerint több járművel szállíthattak választópolgárokat az egyik szavazóhelyiségbe. Az érintettek azt állították, csupán olyan ismerősöket és rokonokat segítettek, akik másként nem jutottak volna el szavazni. A képviselő most azt állítja, hogy a választás előtti napon a helyi roma önkormányzat pörköltet osztott, arra azonban nincs bizonyíték, hogy ezzel szavazatokat próbáltak volna befolyásolni. A történteket a helyi választási szervek vizsgálhatják. Új vezető irányítja szeptember 1-től a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Bácsi Attila egyetemi tanár, az Immunológiai Intézet vezetője veszi át az elnöki feladatokat Panyi Györgytől. Az új elnök szerint továbbra is kiemelt cél a fiatal kutatók támogatása és a Debreceni Egyetem tudományos megítélésének erősítése. A terület jelentőségét mutatja, hogy az idei orvos egészségtudományi TDK-n 773 előadás hangzott el. Bácsi Attilára jövő tavasszal komoly feladat vár, 2027 áprilisában ugyanis Debrecen rendezi meg az országos OTDK szekciót. Béremelést ígért a pedagógiai asszisztenseknek és az oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök a nagykanizsai országos tanévnyitón azt mondta, hamarosan ismertetik az emelés ütemezését és várható kezdő időpontját, konkrét összeget vagy százalékot azonban nem közölt. A bejelentést egy nappal korábban szakszervezeti nyomásgyakorlás előzte meg. A pedagógusok demokratikus szakszervezet ugyanis a sztrájk hajlandóság felmérését helyezte kilátásba, ha nem kapnak garanciát a bérrendezésre. A pedagógusok szakszervezete most 50%-os emelést tartana indokoltnak, első lépésként pedig 25%-ot is elfogadhatónak nevezett.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyárias idővel indul a szeptember Debrecenben is. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél időnként megélénkülhet, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi szépen a friss híreket, mi pedig a legtutibb zenékkel indítjuk be az órát, és adunk nektek egy kis plusz energiát a mai melóhoz. Jöjjenek a zenék, hamarosan pedig azt is elmondjuk, hogy kinek milyen érdekességeket tartogat a mai horoszkópja.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: mert szívdöglesztően néz ki. Nagyszerű dalokat is kapunk tőle folyamatosan, de még a szíve is a helyén van. Nemrég szülőhazája egyik részén egy súlyos földrengésben mutatta meg, hogy mekkora szíve is van a kolumbiai szupersztár. Bejelentett, hogy segít legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítésében. Ez igen. Na de, a következő dal pedig már a Halálos iramban filmekből jön. Igaz, picit szomorú, de szeretjük. See you again! Előtte viszont még jönnek a horoszkópok is, úgyhogy Katta, hallgatunk!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos türelmetlensége miatt könnyen felcsattanhat, ha a dolgok nem az ő szájíze szerint alakulnak. A bika nagyfokú rugalmasságra szorul ma, mert egy váratlan kérés felboríthatja a gondosan felépített napi rendjét. Az ikrek szétszórtsága miatt apró hibák csúszhatnak a mai munkamenetbe, így nem árt kétszer is átnéznie a dokumentumokat. A rák empátiájának köszönhetően megérzi egy kollégája nyomasztó gondját, és megtalálja a legmegfelelőbb vigasztaló szavakat. Az oroszlán hajlamos lehet ráerőltetni az akaratát másokra, ami komoly ellenállást szülhet a környezetében. A szűz aprólékos elemzése megmenti a csapatot egy elhamarkodott és drága döntés meghozatalától. A mérleg döntésképtelensége teljesen elhúzhatja a napot, így jobb, ha megbízik az első benyomásaiban. A Skorpió bizalmatlansága miatt hátat fordíthat a segítségnek, pedig egyedül sokkal nehezebben boldogul. A nyilas meggondolatlanul tett ígéretei miatt túlvállalhatja magát, ezért ideje megtanulnia nemet mondani. A bak szívós munkájának végre beérik a gyümölcse, és a felettesei is elismerik a szorgalmát. A vízöntő csapongó ötletei miatt nehezen találja a közös hangot a gyakorlatiasabb gondolkodású társakkal. A halak túlzott érzékenysége miatt a legkisebb megjegyzést is személyes támadásnak veheti.
1: Sunshine FM Osztró.

Morning Sunshine, és itt vagyunk még mindig a Keddi Juice-ban. Becky G énekelt nálunk, én pedig már is összeszedtem néhány fontos évszámot. Szeptember 1-én először is köszöntjük az Egonokat, és Egyed névnap is van ma. A második világháború emléknapja is ez a mai nap. A világhírű latin énekesnő Gloria Estefan pedig 69 éves lett ma, Zendaya 30 éves, Kocsis Tibi pedig, ugye, aki egy X-faktor nyertes nálunk, 45. Gratulam minden mai ünneplőnek. A következő dal pedig már érkezik Dua Lipától, itt a Dance the Night.

5 perc múlva dél. Szóval ez mai műsorunk mondhatni kellős közepe. Örülünk, hogy ma is velünk vagytok. Hamarosan érkezik a helyi hírszerviz a mai fontos eseményekkel, ugye térségünkből, de előtte jöjjön még egy zene, aztán folytatjuk tovább együtt, mert még 2 órányi juice vár ma is láttok számtalan érdekességgel is, nagyon sok jó zenével, szóval messze még a vége. Számítunk mindenkire a folytatásban is, de számítunk az úton levőkre is, hogyha van bármilyen közérdekű híretek, fontos infótok az úton levő hallgatóinknak, akkor üzenhettek rajtam keresztül 0620 316 3000, ide jöhet SMS vagy Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elkészült a rendvédelmi dolgozók béremeléséről szóló kormányzati javaslatcsomag. Átmeneti könnyítést vezet be a DKV a tanévkezdésre. Retrózenével és sörvésli menüvel várják a véradókat szeptember 5-én. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslat csomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervek között illetményemelés, úgynevezett preferált települési pótlék, valamint a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak bérrendezése is szerepel. Pósfai szerint problémát jelent, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, ha az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a leterheltséget sem. Az emelés mértékéről és időpontjáról egyenlőre nincs döntés. A részleteket a kormány határozata után ismertetik majd. Fényképes okmánnyal is díjmentesen utazhatnak szeptembertől azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de még nem kapták meg azt. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyerekek regisztrációja várhatóan szeptember közepén indul. Addig, illetve egészen október végéig személyigazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet is elfogadnak a menetrend szerinti járatokon. A könnyítés kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártya bérletre. Így a tanévkezdéskor azok sem maradnak le a díjmentes utazásról, akiknek még nincs kártyájuk. Csak nem 1000 diák, pedagógus és intézményvezető részvételével tartották meg a Kárpát-medencei református tanévnyitót a debreceni nagytemplomban. Az esemény házigazdája a debreceni református kollégium gimnáziuma volt. Fekete Károly püspök ige hirdetésében azt hangsúlyozta, az egyházi nevelés feladata nem csak a tudás átadása, hanem a személyiség formálása is. Ceti István helyettes államtitkár szerint az iskola a kritikus gondolkodásra, nyitottságra és a felelősségvállalásra is tanít. Évnyitón a Magyar Református Szeretetszolgálat hagyományosan tanszerodománnyal is támogatta az oktatási intézményt. Újabb akkumulátoripari közmeghallgatást tartanak Debrecenben szeptember 7-én. Ezúttal az EcoPro koreai katódgyár környezethasználati engedélyének módosítása lesz a téma. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület több kifogást is megfogalmazott az eljárással kapcsolatban. A civilek szerint továbbra is kérdéses a térség vízellátásának hosszú távú biztonsága, valamint az is, hogyan kezelik majd a technológiai szennyvizet. Az egyesület azt állítja, a déli ipari parkban jelentős mennyiségű vizet használnak fel különböző technológiai műveletekre, ami a kő az akkumulátoripari beruházások engedélyezésének leállítását követeli. 18. alkalommal rendezik meg az országos retrovéradást szeptember 5-én szombaton. Az országos vérellátó szolgálat országszerte 32 helyszínen várja a véradókat. Az idei esemény a nagykorúvá válás jegyében az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. A véradást ezúttal is a 70-es, 80-as és 90-es évek zenéi, sörvésli menü és különböző ajándékok teszik rendhagyóvá. Dért alapvetően a 18-65 év közötti legalább 50 kg-os egészséges jelentkezők adhatnak majd. A helyszínek és a pontos időpontok az országos vérellátó szolgálat honlapján érhetők el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 33-27-re nyert utolsó felkészülési mérkőzésén a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Kisvárda ellen. A vendégcsapat kifejezetten jól tartotta magát az első félidőben. A kapuban jó teljesítményújtó Pásztor Bettina támogatásával bátran és kreatívan játszott a Várda. A félidőben vezetett is egy góllal. A folytatásban aztán nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a hazai csapat, fokozatosan elhúzott ellenfelétől, és végül maga biztosan nyert. Szabó Nina, Jovana Jovovics és Ratalics Luca sérülés miatt még nem játszhatott. Csütörtökön Egerben már bajnoki pontokért lép pályára a DVSC Skyline. Felkészülési találkozót vív kedden 18 órától a Deac Jégkorong csapata, az ellenfél a HK Dukla Mihalovce gárdája lesz. A debreceniek kerete átalakult, többen távoztak és új érkezők is akadtak bőven. Vasszonyin Artyom legénysége múlt héten vívta első edzőmeccsét az új szezonra hangolódva a Spiska Nováves otthonában, és végül 10-5 lett a végeredmény a szlovák csapat javára. Nyárzáró edzőtábor tartott a Deac Shotokan karate utánpótlás szakosztálya, kihasználva a nyár utolsó napjait. Az esemény fókuszában természetesen az egy hét múlva kezdődő egyetemi Európa-bajnokság küzdelmei álltak. Magyarországról összesen 14 felsőoktatási intézmény küld versenyzőket a küzdősport eseményre. Tiranában rendezik majd az EB-t, a Debreceni Egyetemen kívül pedig többek között a Nyíregyházi, a Miskolci, a Pécsi, a Szegedi és több fővárosi egyetem is indít versenyzőt. A karate mellett a tékvandó, a birkózás és a kickbox képviselői is küzdőtérre lépnek majd. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. További szép napot!
2: Nyárias idővel indul a szeptember Debrecenben is. Sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél időnként megélénkülhet. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Csak

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát ugyanazzal kezdeném meg tegnapi napon, hogy a Diószegi úton a lakatelet vége jelzőtáblától a Horgásztóig 50 km/h sebességi jelzőtáblát tettek ki. Ezt azért kellene hangsúlyozni, mert ugye megszokásból vezettek az emberek, eddig 60 km/h tábla volt, tehát próbáljuk meg átállítani a kis gondolatainkat és annak megfelelően közlekedni, ahogy a táblák ezt jelzik. Ami most nagyon-nagyon nagy munkálatok kezdődtek, illetve folytatódtak, egészen a Csigekert utcától a Bentérig óriási aszfaltozási munkálatok vannak, próbáljuk már meg úgy közlekedni, hogy ne történjen egész a folyamán baleset. Ehhez kívánok én sok sikert mindenkinek.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

Déli óránk végét értük el, Hello Sunshine FM, remélem jól telik a napod is, hogy jól indult a szeptember. Időjárás terén mindenképp, akik a nyarat és a meleget szeretik, ez a hónap is az övék lesz, mondhatni egy hónap hozzájött még a nyárhoz, olyannyira, hogy tegnap például megdőlt az abszolút fővárosi maximum hőmérséklet rekordja, 35,8 fok volt augusztus utolsó napján. Kemény! Na de jöjjön nálunk még egy remek zene a hírekig, aztán folytatjuk!

0: se se kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Ungár Anna szerint pontosan feltárják az eltűnt közvagyonmértékét. Kiadta Magyarország az Egyesült Államoknak a Győrben elfogott szökevényt. Velkei szerint tudtak a lélegeztető gépek minőségi problémáiról. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Ungár Anna szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal feladata az elrejtett vagy eltulajdonított közvagyon feltárása, beazonosítása és visszaszerzésének előkészítése. A hivatal frissen megválasztott elnöke rádióinterjúban arról beszélt, hogy jelenleg csak becslések vannak az eltűnt közvagyon mértékéről, ezek 20 ezer és 60 ezer milliárd forint közötti összegekről szólnak. Ungár Anna szerint a hivatal célja, hogy pontosan kiderítse, mennyi vagyonvesztés történt, és feltárja azokat a döntési intézményi és pénzügyi folyamatokat is, amelyek ehhez vezettek. Hozzátette a munkához büntetőjogi, magánjogi, számviteli, könyvvizsgálói és adatelemzői tudásra is szükség lesz. Kiadta Magyarország az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit korábban Győrben fogtak el a magyar hatóságok az FBI közreműködésével. A rendőrség tájékoztatása szerint az amerikai hatóságok 2022 óta keresték a férfit, aki gyermek pornográfia birtoklása miatt köröztek. A férfi a gyanú szerint már 2 éve Győrben élt, amikor a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája az FBI nyomozóival együttműködve megtalálta és elfogta. A bíróság korábban elrendelte a kiadatási letartóztatását, majd az igazságügyi szervek a kiadatásáról is döntöttek. A férfit az amerikai hatóságok Floridába szállították, ahol tovább folytatódnak vele szemben az eljárások. Velkei György László szerint a korábbi külügyi vezetés már a Covid-járvány idején tudhatott arról, hogy súlyos minőségi problémák vannak a nagy értékben beszerzett lélegeztetőgépek egy részével. A külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán azt írta, e 2020-as orvosi értékelés több ezer eszköz csak súlyos kompromisszummal használhatónak, vagy egyáltalán nem javasoltnak minősített. Velkei szerint volt olyan gép, amelynél pontatlanul működtek a gombok, máshol pedig a használati leírás hiánya okozott gondot. A politikus elfogadhatatlannak nevezte az ügyet és felidézte, hogy korábban feljelentést tettek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt. Súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban vitte kórházba egy 40 év körüli férfit, aki vasárnap hajnalban a rakpart köveire zuhant Budapesten a Lánchíd Pesti hídfőjénél. A rendőrség tájékoztatása szerint hajnali 1:30 körül több bejelentés is érkezett az esetről. A helyszínen adatgyűjtést végeztek, tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket is lefoglaltak. A közelben működő szórakozóhely közlése szerint a balesetet egy verekedés előzhette meg, amely közterületen történt, nem a vendéglátóhely területén. A budapesti rendőrfőkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely egyszeri kiegészítő támogatást biztosítana az egyházi fenntartású iskoláknak a megnövekedett rezsiköltségek miatt. A tervezet szerint októberben diákonként 26 ezer forintos támogatást kaphatnak a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények. A forrás az energiaárak, valamint a víz és csatornadíjak emelkedéséből adódó 2026-os többletkiadások ellentétele. A támogatás pontos összegét a Magyar Állam kincstára tanulói létszám adatok alapján határozná meg. A tervek szerint az összeget októberben folyósítanák az érintett fenntartóknak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Még mindig tart a Pallagfi pollen szezon csúcs időszaka, a családfélék pollen koncentrációi jelenleg a közepes, a kenderfélék és a libatop féléke az alacsony közepes tartományban alakul. Egyszerűen továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Az utolsó csúszós órát kezdjük, köszi, ha itt vagy nálunk, és ugye ma szeptember 1-ével elkezdődött a tanév, néhány remek dal után pedig már is összeszerem neked, hogy mikor jönnek a szünetek, hogy tervezzenek majd a szülők, lesz egy-két egészen jó hírem, na de most zene!
2: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás

0: Nagy szerű zenékkel folytatódik a Juice itt a Sunshine FM-en. Na de előtte, mivel ugye megkezdődött a tanév, beszéljünk a szünetekről. Például 53 nap múlva kezdődik az őszi szünet, az idei téli szünet pedig 16 napos lesz, viszont rövidül a tanév is. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár, vagyis egyel kevesebb, mint az előző tanévben. Így ezzel 3 napot rövidült 2 év alatt a tanév. És ahogy mondtam, 53 nap múlva őszi szünet, a téli a diákoknak egy hosszabb pihenő lesz majd az ünnepek körül, 16 napot kapnak így összesen, a tanév pedig majd június 18-áig tart, de sok víz lefolyik még addig a Dunán. Legalábbis nagyon-nagyon reméljük, mert sok vízre ugye nagy szüksége lenne most. Na de nálunk már is jönnek a reggelesek és a mai legjobb pillanatok.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoporttársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik, vagy földrajz szakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angolórán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsánat, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
3: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
2: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
3: Eddig megvoltam, nice, és utána
2: igen.
3: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Töröljétek le a port a padlásról, előkerült kalapokról, mert szeptember 5-én 100 éves időutazásra hív a kállósemjéni kállai kúria. Debrecen és Kállósemjén között gurul a centenáriumi veterán automodellparádé, a kúriánál pedig borkóstoló, ugrálóvár és még korhű kosztümverseny is vár titeket. Hozzátok a családot és csodáljátok meg a négykerekű matuzsállemeket egy igazi békebeli délutánon. Húzzátok fel a legkiöltözősebb ruhátokat, mert szeptember 6-án este 7-kor a budapesti mulatók csillogó világa költözik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. A Csárdás királynő grandiózus nagyoperettje, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és egy élő 16 tagú zenekar tálalásában érkezik a nagyerdőbe. Készüljetek fel a megunhatatlan dallamokra és az igazi szecessziós pompára a csillagos ég alatt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Csodás délután mindenkit, itt a 93.5 Sunshine FM-en, Hello Debrecen és térsége. Viszont mivel néhány perc múlva 2 óra, ezért búcsúznunk kell. Már a gyerkőcök végeznek az első iskolás napjukkal. Nekik üzenjük, hogy nyugi, még 287 nap és újra nyári szünet lesz. Szóval fel a fejjel, gyerekek. Holnap meg már rutinszerűen fog indulni a nap kezdése. Hallgassatok akkor is minket, Váci Zoli pedig már a búcsúzik a Juzzal. Holnap 10-kor pedig ismét találkozhatunk. Csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálják egy korábbi állami támogatás felhasználását. Nem tartóztatják le a halálos siófoki gázolás gyanúsítottját. Vádat emeltek egy javítóintézeti rendész ellen. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálatot indított a kormány az Alapjogokért Központnak korábban kifizetett állami támogatások miatt. Sajtóinformációk szerint a szervezet 9 év alatt csak nem 3,5 milliárd forint közpénzt kapott, ennek jelentős részét titkos kormányhatározatok alapján. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a támogatásokat mire költötték és megfelelően elszámoltak-e velük. Külön is vizsgálják a Brüsszel a Mi Szemünkkel című programot, amelyre több 100 millió forint támogatás jutott. A beszámoló szerint a projekt keretében kiadványok, elemzések és konferenciák megvalósítását vállalták. Az érintett szervezet közölte, a program megvalósult és a költségekkel maradéktalanul elszámoltak. Nem rendelte el a bíróság annak a 18 éves sofőrnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint augusztus 11-én Siófokon halálra gázolt egy kerékpárost. A kaposvári járás bíróság a fiatal férfival szemben egy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el nyomkövető alkalmazásával. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a döntés ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a sofőr egy 40-es sebességkorlátozású útszakaszon jóval gyorsabban haladhatott, amikor elütötte a szabályos közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. Az autó az ütközés után egy lámpaoszlopnak csapódott, majd felborult. Az ügyben másodfokon a kaposvári törvényszék dönt. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik rendésze ellen, mert az ügyészség szerint bántalmazott egy 12 éves fiút. A fővárosi főügyészség tájékoztatása alapján az 50 éves férfi rendészként dolgozott a harmadik kerületi intézményben, ahol közfeladatot ellátó személynek minősült. A vád szerint 2023. augusztusában a nyakánál fogva megragadta a fiatalkorút, és mindegy 20 másodpercig a falhoz szorított, amiközben erre nem volt törvényes indoka. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a rendészi foglalkozást való határozott idejű eltiltást indítványozott. Jelezték, a mostani vádemelés nem érinti az intézet miatt korábban indult másik nyomozást. Újraindíthatják a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelyben a kormány és a fővárosi önkormányzat hangolná össze a nagybudapesti fejlesztéseket. A tervek szerint erről a héten kerülhet törvényjavaslat a parlament elé. A testület feladata a kiemelt fővárosi beruházások előkészítése, koordinálása és nyomon követése lenne, például a rakparti fejlesztések vagy a villamos projektek esetében. A javaslat alapján a tanács 10 tagból állna, 5-öt a kormány, 5-öt pedig a főváros delegálna. A szervezet elnöke a miniszter. Elnök társelnök a főpolgármester lenne. A tanács szükség szerint, de legalább negyed évente ülésezne.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Nyári meleg, kezdetben elszórt záporokkal, sok napsütésre számíthatunk szerdán is, bár fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. A reggeli órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 8-18 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes kedd délutánt kívánok, 2:03 pörög a Sunshine délután, rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan a Debreceni úton a Lidl-nél mérnek, Debrecenben pedig az Ótemető utcán. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Walking on the Dream-mál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Bibi Rexa és Svét lesz párosan. Ez volt a New Religion a Sunshine FM-en. Nálunk csak jó zene szól. 10 perccel járunk 14:30 előtt, és már is ráfordulunk így szeptember 1-én is a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, ma lejtmenet nap van. Ez nem azt jelenti, hogy rossz nap vár ránk, inkább azt, hogy ma érdemes óvatosabban bánni az erőnkkel. Nem biztos, hogy most kell nagy döntéseket hoznunk, vitákba beleállnunk, vagy mindent azonnal megoldanunk. Ha valami nehezebben halad, adjunk neki egy kis időt. Ma többet érhet a nyugalom, a türelem, és az, hogy nem erőltetünk semmit. A lejtmenet nap üzenete, lassítsunk egy kicsit, és ne akarjunk minden áron szembe menni a zárral. Szerintem az utóbbi időkben ez volt az egyik leginkább felszólítóbb ilyen összefoglaló a sikernaptárunkban. Félix Jén, Sához és a Walk With Me, ezzel megyünk tovább, mindjárt pedig hozom a friss útinfokat is.

Felix Jén és Sához is a Walk It Me a Sunshine FM-en, és rögtön útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházán korábban mértek a Debreceni úton, legyünk megfontoltak, ott a Lidl magasságában kell rendőri ellenőrzésre készülnünk. A 4-esen Bocskai kertnél a stop táblát figyelik a biztos urak, Debrecenben pedig a Pesti utcán a Tesco magasságában is várják a szabálytalankodókat. Illetve baleset történt Bihar Nagybajonban, egy utánfutót vontató személyautó áttört egy korlátot, majd az árokba sodródott, emiatt az útszakaszon most félpályán halad a forgalom, legyünk körültekintőek. Várom az egyéb infókat is, 0620 316 3000.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Korábban többen is megírtátok nekem, hogy Nyíregyházen a Debreceni úton a Lidl magasságában mértek a rendőrök. Vigyázzunk, ha arra közlekedünk. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat az Ótemető utcán, valamint a Veres Péter utcán is. Így érdemes ma is csak a gázpedállal óvatosan bánni. Továbbra is fontos, hogy Nagykálló és Nyíregyháza között dolgoznak a szakemberek. Ma reggel például 7:30 magasságában nagy szállásig állt a forgalom a jelzőlámpa irányítása miatt. Vigyázz magadra, ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvencekhez megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Master Kiji és a Gyarozalama a Sunshine FM nálunk csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így friss infókkal folytatjuk majd mindjárt Betty voltából. Drága iskolások, szülők, nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy a diák igazolványokon a matrica érvényessége az megfeleljen az adott tanévnek, így érdemes minél hamarabb majd az iskolák titkárságán, vagy az osztályfőnöknél esetleg ezzel kapcsolatban érdeklődni, hogy a későbbiekben majd egy autóbuszos ellenőrzésnél, vagy akár a vonaton ne legyen belőle probléma. További infók a sunshine.hu-n, a következő óránkat pedig megtöltöm majd ilyen kiváló zenékkel, Üzsel, David Guetta és a Shine. Na ezzel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Letartóztatták a Debreceni Múzeum utcai késelés gyanúsítottját. Középiskolások kutattak a Debrecen Egyetem nyári táborában. Új vezetőt választottak az orvos és egészségtudományi TDT élére. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egy hónapra elrendelte a Debreceni Járásbíróság annak a 64 éves férfinak a letartóztatását, akit a Múzeum utcai késeléssel gyanúsítanak. A döntés nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. A bíróság szerint fennállhat a szökés elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított szabadlábon veszélyeztetné az eljárást. A férfi a gyanús szerint vasárnap hajnalban Debrecenben két fiatal férfit szúrt meg, miután három fiatal közbeavatkozott egy nő bántalmazásánál. Egy 23 éves férfi később a kórházban meghalt, a másik sérült állapotát stabilizálták. A rendőrség emberölés gyanújával folytat eljárást. Mintegy 100 középiskolás vett részt a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának nyári táborában, ahol egy héten át valódi kutatási projektekben próbálhatták ki magukat. A diákok több tudományterülettel is megismerkedtek, vizsgálták például a gránit radioaktív tulajdonságait, drónos érzékelőkkel készítettek 3D-s domborzat modelleket, műhold felvételeket elemeztek erdőtüzet, emellett a mesterséges intelligencia biológiai alkalmazásairól és az űrbiotechnológiáról is tanult. A program célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a tudományos gondolkodáshoz, és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A tábor tudományos konferenciával zárult, ahol a résztvevők bemutatták saját kutatási eredményeiket. Szeptember 1-től Bácsi Attila egyetemi tanár vezeti a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Az Általános Orvostudományi Karimmunológiai Intézetének vezetője az eddigi elnöki munkáját veszi át. Az egyetem szerint a cél továbbra is a tudományos utánpótlás erősítése és a fiatal kutatók támogatása. A kinevezés különösen fontos időszakban érkezik, hiszen tavasszal az éves tudományos diákköri konferencia megszervezése mellett Debrecen ad otthont az orvos és egészségtudományi országos diákköri kongresszusnak is. A programon várhatóan több mint 600 tudományos előadás hangzik majd el, ami komoly szakmai feladatot jelent az új vezetés számára. Terelő útvonalon közlekedik, több debreceni autóbusz aszfaltozási munkák miatt a Füredi út, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárod közötti szakaszán. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 1-én reggel 6:30-tól szeptember 2-án reggel 7 óráig a Nagy Marcs, az Északnyugati Gazdasági Övezet, valamint az Áruház irányába közlekedő 33-as, 71-es, 71A, 71H-s és az áruházi járatok terelve közlekednek. A buszok nem érintik a Honvéd utca megállóhelyet, a terelés ideje alatt a járatok a Csemete utca és a Dózsa-György utca megálló helyeken állnak meg. Több mint 18 ezer látogatót regisztráltak a Farmer Expo 3 napja alatt Debrecenben. A rendezvényt idén 35. alkalommal tartották meg, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállításaként. A szervezők tájékoztatása szerint a programon 215 cég vett részt, és 5 szakmai fórumot is rendeztek, összesen több mint 400 szakember részvételével. A központban többek között az aszály hatásainak kezelése, a száraz gazdálkodás gyakorlata, valamint a zöldség és gyümölcs termesztés állt. Emellett juhtenyésztési, szarvasmarha és sertés ágazat fórumot is tartottak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Nyári meleg, kezdetben elszórt záporokkal, sok napsütésre számíthatunk szerdán is, bár fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. A reggeli órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 8-18 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, így szeptember 1-én is, ebben az órában pedig kódjáték jön, hazavihető az Assis Burger Sunshine menüje. Üzsellel kezdünk elsőként, itt a David Guettával a közös Shine.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ariana Grande és a No Tears Left to Cry a Sunshine FM-en, erről csak jó zene szól. Klassz napot kívánok mindenkinek, egy jó kis játékkal folytathatjuk, ha remélem mindenki benne van. Az a viető az Ossis Burger Sunshine menüje, a nyerőszám pedig az egyes, ha valahol ott lapul, akkor küld el most SMS Viber 2316 3000.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha például elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Sony Fodera és a Think About Us után pedig jönnek a horoszkópok, így rögtön kedden is Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kós türelmetlensége miatt könnyen felcsattanhat, ha a dolgok nem az ő szájíze szerint alakulnak. A bika nagyfokú rugalmasságra szorul ma, mert egy váratlan kérés felboríthatja a gondosan felépített napi rendjét. Az ikrek szétszórtsága miatt apró hibák csúszhatnak a mai munkamenetbe, így nem árt kétszer is átnéznie a dokumentumokat. A rák empátiájának köszönhetően megérzi egy kollégája nyomasztó gondját, és megtalálja a legmegfelelőbb vigasztaló szavakat. Az oroszlán hajlamos lehet ráerőltetni az akaratát másokra, ami komoly ellenállást szülhet a környezetében. A szűz aprólékos elemzése megmenti a csapatot egy elhamarkodott és drága döntés meghozatalától. A mérleg döntésképtelensége teljesen elhúzhatja a napot, így jobb, ha megbízik az első benyomásaiban. A Skorpió bizalmatlansága miatt hátat fordíthat a segítségnek, pedig egyedül sokkal nehezebben boldogul. A nyilas meggondolatlanul tett ígéretei miatt túlvállalhatja magát, ezért ideje megtanulnia nemet mondani. A bak szívós munkájának végre beérik a gyümölcse, és a felettesei is elismerik a szorgalmát. A vízöntő csapongó ötletei miatt nehezen találja a közös hangot a gyakorlatiasabb gondolkodású társakkal. A halak túlzott érzékenysége miatt a legkisebb megjegyzést is személyes támadásnak veheti.
0: Sunshine FM

The Weeknd és az In Your Eyes a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok mindenkinek. Hamarosan majd sorsoljuk az Ossis Burger Sunshine menüjét, előtte viszont út információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Réka Weiberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Szegfi utcán ráfutásos baleset, így érdemes, ha arra autózva megfontoltan közlekedni. Debrecenben pedig a szabálytalankodókra vadásznak a Mák utcán, illetve a Kisegyesi úton is. Egyéb infókat várok a továbbiakban 0620 316 3000.

0: Avicii és a Waiting for Love a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, így gyorsan ráfordulunk a mai játékunkra. Ugye az egyes volt a nyerő szám, és nézzük, hogy ki lesz így. Szeptember 1-én a nyertesünk, aki hazavieti az Ossis Burger Sunshine menüjét. Ő pedig nem más, mint Munkácsi Tünde. Gratulálunk! Az Ossis Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat! Természetesen holnap is majd 3 óra után újabb játékkal folytatjuk. Mindjárt útinfók jönnek, valamint Betty is érkezik. 16 óra után pedig elsőként Miles Smith-szel kezdünk, majd is Neil Horan-nál mindjárt jön a Drive Safe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM, friss útinfók jönnek egyenesen Bordás Bélától. Szia!
3: Szervusz, jó napot kívánok! Szeptember 1-én igen sűrű a forgalom. A városok belterületén iskolába hazafele igyekeznek már a kisdiákok. Kedves szülők, a szabályok betartására kérünk mindenkit, főleg ha gyalogosként közlekednek az intézmények közelében, és ma reggel is több helyen a rendőrök polgárőrökkel ott voltak és segítettek a nagy forgalmú iskolák közelében a biztonságos közlekedésben. Nagyon fontos, hogy a szülők példamutató magatartást tanúsítsanak, akár a gépjárművekkel viszik a gyermekeket, és jó tanácsokkal is lássák el. Ne úgy, mint ma reggel Nyíregyházán, hogy egy olyan rollerrel közlekedő fiatalemberrel kellett intézkedjenek a rendőrök, aki több szabályt is megsértett, és úgy csinált, mintha nem is tudna a szabályokról. Ezért esnek figyelmeztetni, mielőtt ilyen drága eszközt átadnak a gyermeknek, és nagy a kockázata a szabálytalankodásnak, mert akár baleset is származhat belőle. Több útépítési munka terület a vármegyék területén, úgy Debrecen és Nyíregyháza belterületén is, amik érintik nagymértékben a főútvonalak forgalmát, így a 4-es, 33-as, 41-es, 471-es és a 49-es számú főútvonalon is további forgalomkorlátozás. Rengeteg volt ma a közúti közlekedési baleset, több esetben helyszíneltek, intézkedtek a rendőrök, és két esetben történt gyalogos gázolás. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat!
2: Köszönjük szépen, Bélám! Debrecenben a Balmazújvárosi, valamint a Füredi úton útépítés van, ott lassabban haladhatunk, valamint Nyíregyháza és Nagykeló között is dolgoznak, ugye ott jelzőlámpa irányítja most a közlekedést, az meddig lesz nagyjából ott?
3: Előreláthatólag még több hónapon keresztül kell számítani. 2 kilométeres jármű a palakuk is, délután is ez várható. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Átmeneti igazolvánnyal is utazhatnak a debreceni diákok. Ételt és tanszereket osztottak Debrecenben. Szűrűbusz érkezik Hajdú-Bihar településekre. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szeptember elején átmeneti megoldással utazhatnak díjmentesen azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de a kártyájukat még nem kapták meg. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyermekek regisztrációja várhatóan csak szeptember közepén indul, ezért október végéig elfogadják az életkor igazolására alkalmas fényképes okmányokat. Az érintett személyi igazolványt, diák igazolványt vagy útlevelet mutathatnak fel a járatokon. A lehetőség kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártya bérletre, de még nem rendelkeznek a kártyával. Ételt és tanszereket osztottak Debrecenben a Petőfi téren augusztus utolsó vasárnapján. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete ismét ételosztást tartott, amelyre már a kezdés előtt sokan érkeztek. A 150 adag meleg ételre szóló ebédjegyek rövid idő alatt elfogytak, a később érkezőknek kenyér jutott. Az akcióhoz ezúttal tanszerosztás is kapcsolódott, közel 80 gyermek kapott új iskolatáskát, tornozsákot és tanszereket a tanévkezdés előtt, akiknek pedig táska nem jutott, füzeteket adtak. A következő ételosztás szeptember 27-én vasárnap délelőtt tartják a debreceni Petőfi téren. A héten is folytatódik a kis településeken élők egészségügyi szűrése. Hajdú-Bihar vármegyében több helyszínre is szűrőbusz érkezik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szeptember 1-én Monostorpáiban, szeptember 2-án Tetétlenen, szeptember 3-án pedig Váncsodon várják a helyi lakosokat. A program célja, hogy a kisebb településeken élők is könnyebben hozzáférjenek az alapvető egészségügyi vizsgálatokhoz, anélkül, hogy ezért nagyobb városba kellene utazniuk. A szűrések a megelőzést és a korai felismerést segítik, ezért az érintett településeken élőknek érdemes figyelniük a helyi tájékoztatásokat és a pontos időpontokat. Kifosztás miatt vettek őrizetbe egy 53 éves férfit Debrecenben, miután a gyanú szerint kitépte egy nyugdíjas nyakláncát egy busz megállóban. A sértett vasárnap kora este tett bejelentést a rendőrségen. A járőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd kiderítették, hogy a feltételezett elkövető felszállt egy maga mérfelé tartó távolsági buszra. A rendőrök rövid időn belül utolérték és megállították a járatot, majd a férfit elfogták. Az 53 éves gyanúsítottat megbilincselték, előállították a rendőrkapitányságra, és kifosztás miatt kihallgatták. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Szeptember 5-én Debrecenben is várják a víradókat az országos retró víradásaként. Az országos vérellátó szolgálat 18. alkalommal szervezi meg az akciót, amelynek célja a vérkészletek feltöltése. Debrecenben reggel 8 és délután 4 óra között lehet vért adni a debreceni regionális vérellátó központban. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a feltételeknek. A véradáshoz személyigazolványra, a tajkártyára és lakcímkártyára van szükség. A szervezők szerint minden véradás életet menthet, ezért a hétköznapi hősök segítségére most is nagy szükség van.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Még mindig tart a pallagfi pollen szezon csúcs időszaka, a csalánfélék pollen koncentrációi jelenleg a közepes, a kenderfélék és a libatop félék az alacsony közepes tartományban alakul. Egyszortan továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Négy múlt már 6 perccel, további klassz délutánt kívánok mindenkinek, rögtön útinformációkkal kezdünk. Korábban Nyíregyházán a Szegfi utcán volt egy baleset, vigyázz, arra közlekedsz, Debrecenben pedig az Apafi utcán a rendőrök a szabálytalankodókat figyelik. Kezdünk elsőként Miles Smith-szel, itt a Neil Horan-nál közös Drive Safe.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Tűsök is a Maradok benne a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és hát szeptember 1-én elindult egy újabb tanév, és képzeljétek, pont egy éve indult el a 3%-os otthon start program, amely azóta már több mint 56 ezer lakásvásárlónak segített. A konstrukció ugye jelentősen átalakította a lakáshitelezést, ma már a friss felmérések szerint 10-ből 8 lakáshitel valamilyen kamattámogatással fut, miközben az átlagos hitelösszeg is nagyot nőtt az utóbbi években. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ugyanakkor a program nem növelte meg a lakás adásvételek számát. A tranzakciók az indulás előtti időszakhoz képest inkább stagnálnak, miközben jóval többet vásárolnak hitelből az emberek. További infókat ezzel kapcsolatban mindenképp érdemes majd a sunshine.hu-n olvasgatni. Mindjárt útinfók jönnek, előtte viszont Témin Palajon és a Dracula.

0: Bill-t hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkeletésem az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bill-t titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Nagy Bogi és Despárosra ez volt a Jól leszek újra a Sunshine FM-en közlekedési információkkal. Folytatjuk így 16.37-kor. Köszi Peti, a Viber üzenetet, ő megírta nekünk, hogy Nyíregyházán a Debreceni úton mértek a rendőrök. Legyünk megfontoltak, Nagykeló és Nyíregyházak között pedig ugye dolgoznak a szakemberek, emiatt jelzőlámpás irányításra kell készülni, és hatalmas a torlódásra. Ma reggel is több mint 2 kilométeres volt a kocsisor, így rengeteg türelem tablettát, ha épp arra közlekedsz. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat, korábban mértek a Mák utcán, valamint az Apafi utcán is. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok a továbbiakban, 0620 316 3000. Dua Lipával megyünk tovább, jön az Illusion.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Lo is a Get Lucky, a Sunshine FM-en nálunk. Csók, jó zene szól, és mindjárt friss hírekkel folytatjuk majd. Drága autós barátaim, nagyon fontos, hogy a mai árazás alapján emelkedtek az országos átlagárak üzemanyag ártéren. A 95-ös benzin átlagára 4 forinttal, míg a gázolai 1 forinttal emelkedett. Így a mai naptól országosan a következő átlagárakra kell készülni. A 95-ös 602 forint magasságában tankolható, a gázolaj pedig 678 körül, de ugye kutaknál azért lehetnek pár forint eltérések, így érdemes majd a kútoszlopokat figyelemmel kísérni. Infók mindjárt a következő órában, pedig pénzügyi percek, programajánlók is, rengeteg kiváló zene. Kezdünk elsőként majd a Hölt egykori felvételével. Purple Disco Machine újra gyurmázta, új köntösbe helyezte a Wonderful Life-ot. Ezzel kezdünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ungár Anna szerint pontosan feltárják az eltűnt közvagyon mértékét. Kiadta Magyarország az Egyesült Államoknak a Győrben elfogott szökevényt. Velkei szerint tudtak a lélegeztető gépek minőségi problémáiról. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Ungár Anna szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal feladata az elrejtett vagy eltulajdonított közvagyon feltárása, beazonosítása és visszaszerzésének előkészítése. A hivatal frissen megválasztott elnöke rádióinterjúban arról beszélt, hogy jelenleg csak becslések vannak az eltűnt közvagyon mértékéről, ezek 20 ezer és 60 ezer milliárd forint közötti összegekről szólnak. Ungár Anna szerint a hivatal célja, hogy pontosan kiderítse, mennyi vagyonvesztés történt, és feltárja azokat a döntési intézményi és pénzügyi folyamatokat is, amelyek ehhez vezettek. Hozzátette a munkához büntetőjogi, magánjogi, számviteli, könyvvizsgálói és adatelemzői tudásra is szükség lesz. Kiadta Magyarország az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit korábban Győrben fogtak el a magyar hatóságok az FBI közreműködésével. A rendőrség tájékoztatása szerint az amerikai hatóságok 2022 óta keresték a férfit, akit gyermekpornográfia birtoklása miatt köröztek. A férfi a gyanú szerint már 2 éve Győrben élt, amikor a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája az FBI nyomozóival együttműködve megtalálta és elfogta. A bíróság korábban elrendelte a kiadatási letartást, majd az igazságügyi szervek a kiadatásáról is döntöttek. A férfit az amerikai hatóságok Floridába szállították, ahol tovább folytatódnak vele szemben az eljárások. Belkei György László szerint a korábbi külügyi vezetés már a Covid-járvány idején tudhatott arról, hogy súlyos minőségi problémák vannak a nagy értékben beszerzett lélegeztetőgépek egy részével. A külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán azt írta, e 2020-as orvosi értékelés több ezer eszköz csak súlyos kompromisszummal használhatónak, vagy egyáltalán nem javasoltnak minősített. Belkei szerint volt olyan gép, amelynél pontatlanul működtek a gombok, máshol pedig a használati leírás hiánya okozott gondot. A politikus elfogadhatatlannak nevezte az ügyet és felidézte, hogy korábban feljelentést tettek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt. Súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban vitte kórházba egy 40 év körüli férfit, aki vasárnap hajnalban a rakpart köveire zuhant Budapesten a Lánchíd pesti hídfőjénél. A rendőrség tájékoztatása szerint hajnali fél 2 körül több bejelentés is érkezett az esetről. A helyszínen adatgyűjtést végeztek, tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket is lefoglaltak. A közelben működő szórakozóhely közlése szerint a balesetet egy verekedés előzhette meg, amely közterületen történt, nem a vendéglátóhely területén. A budapesti rendőrfőkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely egyszeri kiegészítő támogatást biztosítana az egyházi fenntartású iskoláknak a megnövekedett rezsiköltségek miatt. A tervezet szerint októberben diákonként 26 ezer forintos támogatást kaphatnak a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények. A forrás az energiaárak, valamint a víz és csatornadíjak emelkedéséből adódó 2026-os többletkiadások ellentétele. Szolgálná. A támogatás pontos összegét a Magyar Állam Kincstára tanulói létszám adatok alapján határozná meg. A tervek szerint az összeget októberben folyósítanák az érintett fenntartóknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Még mindig tart a Pallagfi pollen szezon csúcs időszaka, a családfélék pollen koncentrációi jelenleg a közepes, a kenderfélék és a libatop félék az alacsony közepes tartományban alakul. Egyszortan továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 5 óra után járunk, vörög tovább a keddi Sunshine délután, ma pedig az egyedek, valamint az Egonok névnapja van. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Kiváló zenék jönnek ebben az órában is, kezdünk elsőként a Hertz egykori sikerével, Purple Disco Machine újragondolásában, ez a Wonderful Life.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan finanszírozzunk váratlan kiadásokat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések a nyaralás alatt ér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe, ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoporttársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik vagy földrajz szakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angol órán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsán, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
5: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
4: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
5: Eddig megvoltam, nice, és utána
4: igen.
5: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
6: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Friss programajánlókkal folytatjuk, érdemes elővenni a naptárat. Szia!
2: Szia, Roli! Töröljétek le a port a padlásról, előkerült kalapokról, mert szeptember 5-én 100 éves időutazásra hív a kállósemjéni kállai kúria. Debrecen és Kállósemjén között gurul a centenáriumi veterán automodellparádé, a kúriánál pedig borkóstoló, ugrálóvár és még korhű kosztümverseny is vár titeket. Hozzátok a családot és csodáljátok meg a négykerekű matuzsállemeket egy igazi békebeli délutánon. Húzzátok fel a legkiöltözősebb ruhátokat, mert szeptember 6-án este 7-kor a budapesti mulatók csillogó világa költözik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. A Csárdás királynő grandiózus nagyoperettje, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és egy élő 16 tagú zenekar tálalásában érkezik a nagyerdőbe. Készüljetek fel a megunhatatlan dallamokra és az igazi szecessziós pompára a csillagos ég alatt. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Kygo és a Save My Love, ezzel megyünk tovább, 6 óra után pedig jön a 2 órás élő esti kívánságműsor.
3: Ne hagyd ki a legjobb program.

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Kashmir is a Wild Ride, a Sunshine, a FM-en nálunk csak jó zene szól, perceken belül jönnek majd a legfontosabb információk Mettió voltából. Ezt követően pedig kívánság műsor rajtól majd ma is Glac Norbival, várja zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000. Jöhetnek majd a régi sulis emlékek, vagy akár a mostaniak, Norbi mindenre kíváncsi. Egy tuti, hogy elsőként az Alomai Head-del kezdődik majd a következő zenei óra a Sunshine FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják egy korábbi állami támogatás felhasználását. Nem tartóztatják le a halálos siófoki gázolás gyanúsítottját. Vádat emeltek egy javítóintézeti rendész ellen. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálatot indított a kormány az alapjogokért központnak korábban kifizetett állami támogatások miatt. Sajtóinformációk szerint a szervezet 9 év alatt csak nem 3,5 milliárd forint közpénzt kapott, ennek jelentős részét titkos kormányhatározatok alapján. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a támogatásokat mire költötték és megfelelően elszámoltak-e velük. Külön is vizsgálják a Brüsszel a Mi Szemünkkel című programot, amelyre több 100 millió forint támogatás jutott. A beszámoló szerint a projekt keretében kiadványok, elemzések és konferenciák megvalósítását vállalták. Az érintett szervezet közölte, a program megvalósult, és a költségekkel maradéktalanul elszámoltak. Nem rendelte el a bíróság annak a 18 éves sofőrnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint augusztus 11-én Siófokon halálra gázolt egy kerékpárost. A kaposvári járásbíróság a fiatal férfival szemben egy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el nyomkövető alkalmazásával. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a döntés ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a sofőr egy 40-es sebességkorlátozású útszakaszon jóval gyorsabban haladhatott, amikor elütötte a szabályos közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. Az autó az ütközés után egy lámpaoszlopnak csapódott, majd felborult. Az ügyben másodfokon a kaposvári törvényszék dönt. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik rendész ellen, mert az ügyészség szerint bántalmazott egy 12 éves fiút. A fővárosi főügyészség tájékoztatása alapján az 50 éves férfi rendészként dolgozott a harmadik kerületi intézményben, ahol közfeladatot ellátó személynek minősült. A vád szerint 2023. augusztusában a nyakánál fogva megragadta a fiatalkorút, és mindegy 20 másodpercig a falhoz szorította, miközben erre nem volt törvényes indoka. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a rendészi foglalkozástól való határozott idejű eltiltást indítványozott. Jelezték, a mostani vádemelés nem érinti az intézet miatt korábban indult másik nyomozást. Újraindíthatják a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelyben a kormány és a fővárosi önkormányzat hangolná össze a nagybudapesti fejlesztéseket. A tervek szerint erről a héten kerülhet törvényjavaslat a parlament elé. A testület feladata a kiemelt fővárosi beruházások előkészítése, koordinálása és nyomon követése lenne, például a rakparti fejlesztések vagy a villamos projektek esetében. A javaslat alapján a tanács 10 tagból állna, 5-öt a kormány, 5-öt pedig a főváros delegálna. A szervezet elnöke a miniszter elnök, társelnök a főpolgármester lenne. A tanács szükség szerint, de legalább negyed évente ülésezne.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font devizaközép árfolyama az előző napok erősödését követően stagnált a forinttal szemben, míg az euró gyengülő tendenciát mutatott. A svájci frank szintén gyengülő tendenciát, az amerikai dollár tovább erősödött a forinttal szemben. Így az angol fontot 425, az eurót 364, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A harmadik fordulót rendezték a futszál NB1-ben, és két veretlen csapat találkozott Nyíregyházán a Continental Arénában. A TFS-e kezdett jobban, és Kovács már az első percben vezetés szerzett a vendégeknek, de Maneka gyorsan egyenlített, majd egy szép támadás végén Győri Balázs már a stúdiót juttatta előnyhöz. A születi 2-1 maradt az állás, majd fordulás után Maneka szépségdíjas gólt szerzett mellel, Petrov viszont egy 5-4 elleni szituáció után szépített. Egy percig nem lehetett megnyugodni, még akkor sem, amikor Gregori passza után Sós Sándor megszerezte a negyedik hazai gólt, mert hajnal 2 perccel a vége előtt megint csökkentette a távolságot. Az egyenlítésért jött előre a TFS-e, hősiesen védekezett a Nyíregyháza, majd egy kontra végén Szabó Lajos megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így 5-3-ra nyert a stúdió. A Nyírbátor a Berejtyújfaluval találkozott, és a vendégek 3-1-re győztek. Az első forduló jelentette a végállomást a US Openen Fucsovics Márton számára. A magyar teniszezőt Daniel Merida búcsúztatta. A spanyol játékos elleni vereség után a nyíregyházi sportoló közölte, ameddig nem érzi magát újra 100%-osnak, abba hagyja a teniszezést. A 34 éves Fucsovicsot az egész szezon során sérülések hátráltatták idén. Tudom, hogy mennyire tudok teniszezni, de ha ezt fizikális akadályok miatt nem tudom megmutatni, az azért nagyon rossz érzés. Meg kell most állnom, ezt pontosan tudom, nyilatkozta Fucsovics Márton. 33-27-re nyert utolsó felkészülési mérkőzésén a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Kisvárda ellen. A vendégcsapat kifejezetten jól tartotta magát az első félidőben. A kapuban jó teljesítmény nyújtó Pásztor Bettina támogatásával bátran és kreatívan játszott a Várda. A félidőben vezetett is egy góllal. A folytatásban aztán nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a hazai csapat, fokozatosan elhúzott ellenfelétől és végül maga biztosan nyert. Szabonina Jovana Jovovics és Talics Luca sérülés miatt még nem játszhatott. Csütörtökön Egerben már bajnoki pontokért lép pályára a DVSC Skyline. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Csütörtökön már egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, addig viszont sok napsütésre számíthatunk szerdán, sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, no meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Hypoten és Norma J. Martin közösével. Ez az Out My Head.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Olivia Dean, és ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Péternek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy minden egyes nap hálás vagyok azért, hogy vagy nekem, te vagy az én boldogságom. Nagyon szeretlek. Aztán Zoli a szerelmének Eszternek üzeni, hogy te vagy az a személy, aki mellett igazán önmagam lehetek. Nagyon szeretlek. És van még egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Dani üzeni Sárának, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom. Nem várom, hogy egyből minden rendben legyen, csak szeretném, ha tudnád, nagyon megbántam. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgy ügyelnek a kedvencek. Teddy Swims csak úgy ontja magából a slágereket. Itt van már a vadonatúj, Mr. Noitól, a 2 órás élő est

0: Meló és Khalid. Ez volt tőlük a Numb az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Bálint üzenetével megyünk tovább, aki Rékának, méghozzá a párjának üzeni, hogy boldog születésnapot annak az embernek, aki mellett minden nap szebb. Nagyon szeretlek, és kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Aztán van bocsánat kérő üzenetünk is, ugyanis Eszter üzeni Balázsnak, hogy bocsánatot kérek mindenért, amit mondtam, nem akartalak megbántani, remélem egyszer meg tudsz majd bocsájtani. És végül egy szerelmes üzenetünk is van, ugyanis Máté üzeni Laurának, hogyha most mellettem lennél, csak annyit mondanék, ölej meg, és maradjon mindig így. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó pitbull így a kedvestében, itt van már tőle az I Know You Want Me, a két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna

Well Hello, és ez volt tőlük a 17 az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis tartanak az útfelújítási munkák, méghozzá Schmidt Mihály utcán, itt a munkavégzés ideje alatt mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék el ezt az útszakasz. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Szent István, András utca kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták, itt mindenki figyelmesen közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendőrei, méghozzá a Füredi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrök, ezt már Emesétől tudom, a Szabó Kálmán utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor jöhet 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Ungár Anna szerint pontosan feltárják az eltűnt közvagyon mértékét. Kiadta Magyarország az Egyesült Államoknak a Győrben elfogott szökevényt. Velkei szerint tudtak a lélegeztető gépek minőségi problémáiról. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Ungár Anna szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal feladata az elrejtett vagy eltulajdonított közvagyon feltárása, beazonosítása és visszaszerzésének előkészítése. A hivatal frissen megválasztott elnöke rádióinterjúban arról beszélt, hogy jelenleg csak becslések vannak az eltűnt közvagyon mértékéről, ezek 20 ezer és 60 ezer milliárd forint közötti összegekről szólnak. Ungár Anna szerint a hivatal célja, hogy pontosan kiderítse, mennyi vagyonvesztés történt, és feltárja azokat a döntési intézményi és pénzügyi folyamatokat is, amelyek ehhez vezettek. Hozzátette a munkához büntetőjogi, magánjogi, számviteli, könyvvizsgálói és adatelemzői tudásra is szükség lesz. Kiadta Magyarország az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit korábban Győrben fogtak el a magyar hatóságok az FBI közreműködésével. A rendőrség tájékoztatása szerint az amerikai hatóságok 2022 óta keresték a férfit, akit gyermekpornográfia birtoklása miatt köröztek. A férfi a gyanú szerint már 2 éve Győrben élt, amikor a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája az FBI nyomozóival együttműködve megtalálta és elfogta. A bíróság korábban elrendelte a kiadatási letartóságot, majd az igazságügyi szervek a kiadatásáról is döntöttek. A férfit az amerikai hatóságok Floridába szállították, ahol tovább folytatódnak vele szemben az eljárások. Melkei György László szerint a korábbi külügyi vezetés már a Covid-járvány idején tudhatott arról, hogy súlyos minőségi problémák vannak a nagy értékben beszerzett lélegeztetőgépek egy részével. A külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán azt írta, e 2020-as orvosi értékelés több ezer eszköz csak súlyos kompromisszummal használhatónak, vagy egyáltalán nem javasoltnak minősített. Melkei szerint volt olyan gép, amelynél pontatlanul működtek a gombok, máshol pedig a használati leírás hiánya okozott gondot. A politikus elfogadhatatlannak nevezte az ügyet és felidézte, hogy korábban feljelentést tettek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt. Súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban vitte kórházba egy 40 év körüli férfit, aki vasárnap hajnalban a rakpart köveire zuhant Budapesten a Lánchíd pesti hídfőjénél. A rendőrség tájékoztatása szerint hajnali fél kettő körül több bejelentés is érkezett az esetről. A helyszínen adatgyűjtést végeztek, tanúkat hallgattak meg és kamerafelvételeket is lefoglaltak. A közelben működő szórakozóhely közlése szerint a balesetet egy verekedés előzhette meg, amely közterületen történt, nem a vendéglátóhely területén. A budapesti rendőrfőkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely egyszeri kiegészítő támogatást biztosítana az egyházi fenntartású iskoláknak a megnövekedett rezsiköltségek miatt. A tervezet szerint októberben diákonként 26 ezer forintos támogatást kaphatnak a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények. A forrása az energiaárak, valamint a víz és csatornadíjak emelkedéséből adódó 2026-os többletkiadások ellentétele. Szolgálná. A támogatás pontos összegét a Magyar Államkincstára tanulói létszám adatok alapján határozná meg. A tervek szerint az összeget októberben folyósítanák az érintett fenntartóknak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Csütörtökön már egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. Addig viszont sok napsütésre számíthatunk szerdán. Sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Közi Betty a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Lady Gaga-val. Ez már a The Dead Dance.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.

0: az, és ezúttal a Hangover az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki Juditnak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, meghallgatsz és szeretsz. Nem tudom, mit csinálnék nélküled. Nagyon szeretlek. Aztán Petra Alexnak üzeni, hogy bár most nem lehetünk együtt, gondolatban ott vagyok melletted. Küldök egy hatalmas ölelést a rádión keresztül is. És van még egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Norbi üzeni Annának, hogy lehet, hogy makacs voltam, de most belátom, hogy neked volt igazad. Sajnálom, és remélem hamarosan kibékülünk. Drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Zara Larsson, ez pedig a Can't Team Her, a két órás élő esti kívánságműsor.

0: Szevasz, és ez volt tőle az End of the World, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, összegyúrtok őket egy csokorba, úgyhogy jön most Kata is a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el, telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Töröljétek le a port a padlásról, előkerült kalapokról, mert szeptember 5-én 100 éves időutazásra hív a Kállósemjéni Kállai Kúria. Debrecen és Kállósemjén között gurul a centenáriumi veterán automodellparádé, a Kúriánál pedig borkóstoló, ugrálóvár és még korhű kosztümverseny is várt titeket. Hozzátok a családot és csodáljátok meg a négy kerekű matuzsállemeket egy igazi békebeli délutánon. Húzzátok fel a legkiöltözősebb ruhátokat, mert szeptember 6-án este 7-kor a budapesti mulatók csillogó világa költözik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. A Csárdás királynő grandiózus nagyoperettje, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és egy élő 16 tagú zenekar tálalásában érkezik a nagyerdőbe. Készüljetek fel a megunhatatlan dallamokra és az igazi szecessziós pompára a csillagos ég alatt.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Peti üzeni Dórának, hogy bocsánatot kérek a tegnapért, nem akartalak megbántani, csak rosszul reagáltam. Remélem, hamarosan újra mosolyogni fogsz. Aztán Ríka Krisztiának üzeni, hogy sajnálom, hogy összevesztünk, nem akartam, hogy a vita elrontsa azt, ami köztünk van. Remélem, hamarosan kibékülünk, és van még egy születésnapi köszöntésünk is a végére, ugyanis Misi üzeni az öcsének, hogy boldog születésnapot, öcskös, ma te vagy a legnagyobb király. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Szia és Sean Paul. Ez a Cheap Reels, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Igen, és ez volt a Where is my husband, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Ági üzeni Zolinak, hogy néha elég egyetlen ember ahhoz, hogy szebb legyen az egész világ. Nekem, te vagy az az ember, nagyon szeretlek. Aztán Feri a feleségének Ivánnak üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk, köszönöm az együtt töltött éveket, a közös emlékeket, és azt, hogy mindig egymás mellett vagyunk. Sára pedig Ádámnak üzeni, hogy lehet, hogy sokat szekáljuk egymást, de azért tud, mindig számíthatsz rám. Szeretlek, tesó. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Jubble, ez pedig a Dancing in the Moonlight, a két órás élő este.

0: Szigala és Jackson. Ez volt Hölök a Riptide az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz szerdán kezdetben még előfordulhat egy-egy fátyol felhő az égen, viszont csapadékra sehol sem kell számítani a térségben. A reggeli órákban 8 és 17 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállal. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Egyre korábban is vannak már szalagavatók, tehát én már találkoztam szeptemberivel. Én például csinálok október elejé szalagavatót. Tehát igen, erre azért ilyenkor most már rá kell áldozni azt az időt. És emlékszem rá, hogy tudtam azt, hogy na, eljött az érettségi tanéve, és akkor ugye a tételek kidolgozása, de mellette járj el táncolni. Meg alapvetően is ott vannak az óráid. Úgyhogy nem jó, nem könnyű ez sem annak, aki most kezdi az iskolát a legelső osztályban, sem annak, aki majd idén, vagy ebben a tanévben végez.
3: Ott meg majd jön, hogy hová tovább, dönts el, óriási a tétje. Tegyük hozzá, hogy sokkal nehezebb olyan szempontból szerintem most, hogy egy rossz érettségivel gyakorlatilag...
2: Rádiós leszel, így van.
3: Igen. Vagy hát nem vesznek fel mondjuk sehová, ahová jelentkeztél, és akkor következő évben újra kell jelentkezned, újra kell érettségizned. Régen is így volt, hogy mindig volt akkor a következőben újra felvételi mondjuk a főiskolára, egyetemre. De hát azt tudtad, hogy akkor újra kell. Itt meg azt hiszem talán már fizetni is kell, hogyha újra akarsz valamiből érettségizni. Ha azt egy napot elszúrod, vagy akkor rossz napod van, beteg vagy, fáj a hasad, fáj a fejed, front van, és a többi, utána azt cipeled magaddal, nem mondom, hogy egész életen át, de amíg ki nem tudod javítani, ha ki akarod javítani.
2: Igen, minap tudtam meg egy ismerősömtől, hogy ő azt mondta, hogy hát neki van olyan kapcsolata, hogy tud szerezni érettségit. Ó, hát mondom, az pont van. Valami más nincs nálatok.
3: Igen.
2: Igen, mert hogy vannak ilyenek, még mindig vannak ilyenek, megveszi a nyelvvizsgát, és én azon gondolkodtam, hogy de a mai világban, tehát, hogy még van valakinek, vagy van még valamilyen hasznod abból, hogy lehet nyelvvizsgált. Miközben ugye eltörölték, hogy most már a diplomához nem kell. Tehát, hogy igazából most már talán eljöhetne az a kor, amikor nem azt nézzük, hogy van papírja, hanem van tudása. Aha. Tehát, hogy nem lehetne inkább tudást venni, mint papír.
3: Igen, de egyébként ma már a munkáltatók úgy is felhívnak, vagy átváltanak neked adott nyelvre, és akkor úgy folytatják az állásinterjút. Hozzáteszem, én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoportársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik, vagy földrajz szakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angol órán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsánat, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
2: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
3: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
2: Eddig meg voltam, és utána...
3: Igen.
2: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Vizsgálják egy korábbi állami támogatás felhasználását. Nem tartóztatják le a halálos siófoki gázolás gyanúsítottját. Vádat emeltek egy javítóintézeti rendész ellen. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Vizsgálatot indított a kormány az alapjogokért központnak korábban kifizetett állami támogatások miatt. Sajtóinformációk szerint a szervezet 9 év alatt csak nem 3,5 milliárd forint közpénzt kapott, ennek jelentős részét titkos kormányhatározatok alapján. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a támogatásokat mire költötték és megfelelően elszámoltak-e velük. Külön is vizsgálják a Brüsszel a Mi Szemünkkel című programot, amelyre több 100 millió forint támogatás jutott. A beszámoló szerint a projekt keretében kiadványok, elemzések és konferenciák megvalósítását vállalták. Az érintett szervezet közölte, a program megvalósult és a költségekkel maradéktalanul elszámoltak. Nem rendelte el a bíróság annak a 18 éves sofőrnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint augusztus 11-én Siófokon halálra gázolt egy kerékpárost. A kaposvári járás bíróság a fiatal férfival szemben egy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el nyomkövető alkalmazásával. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a döntés ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a sofőr egy 40-es sebességkorlátozású útszakaszon jóval gyorsabban haladhatott, amikor elütötte a szabályosan közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. Az autó az ütközés után egy lámpaoszlopnak csapódott, majd felborult. Az ügyben másodfokon a kaposvári törvényszék dönt. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik rendész ellen, mert az ügyészség szerint bántalmazott egy 12 éves fiút. A fővárosi főügyészség tájékoztatása alapján az 50 éves férfi rendészként dolgozott a harmadik kerületi intézményben, ahol közfeladatot ellátó személynek minősült. A vád szerint 2023. augusztusában a nyakánál fogva megragadta a fiatalkorút, és mindegy 20 másodpercig a falhoz szorított, miközben erre nem volt törvényes indoka. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a rendészi foglalkozástól való határozott idejű eltiltást indítványozott. Jelezték, a mostani vádemelés nem érinti az intézet miatt korábban indult másik nyomozást. Újraindíthatják a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelyben a kormány és a fővárosi önkormányzat hangolná össze a nagybudapesti fejlesztéseket. A tervek szerint erről a héten kerülhet törvényjavaslat a parlament elé. A testület feladata a kiemelt fővárosi beruházások előkészítése, koordinálása és nyomon követése lenne, például a rakparti fejlesztések vagy a villamos projektek esetében. A javaslat alapján a tanács 10 tagból állna, 5-öt a kormány, 5-öt pedig a főváros delegálna. A szervezet elnöke a miniszter elnök, társelnök a főpolgármester lenne. A tanács szükség szerint, de legalább negyed évente ülésezne.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfejes, görcsös, panaszok, vényemás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk. A maximumok szerdán 27-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glac Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
1: 0620-316-3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.